0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Csókolom, megérkeztem. Por után nem kell előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel.

0: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fejlődés.

0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők és rádióhallgatók! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében, valamint köszöntöm Önöket a televízió képernyői előtt és a rádiók mellett. A mai előadónk kritikus, esztéta, a filozófiai tudomány doktora, az ELTE esztétikai tanszékének egyetemi tanára. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel előadónkat, Radnóti Sándort!
1: Hölgyeim és Uraim, mindenki tudja, mi az, hogy ízlés, mindenki gondol valamit az ízlésről, és éppen ezért még egy tudományos előadást alig ha lehet közhelyekkel elkezdeni, egy filozófiai jellegű előadásnál ez nagyon is indokolt lehet. Én is két közhelyjel kezdem, az egyik az, hogy mindenkinek megvan a maga ízlése, a másik pedig az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni. És ebben nem vagyok eredeti, hiszen több mint 200 évvel korábban Immanuel Kant, a nagy filozófus, maga is felvetette ezt a két közhelyet. De már is érezzük ebben a két közhelyben, hogy valami feszültség van, és ezt a feszültséget úgy lehetne összefoglalni, vagy úgy lehetne megvilágítani, hogy a mindenkinek megvan a maga ízlése, az valamilyen értelemben az individuumra, az individualitásra, a személyiségre utal, hiszen ízlésünk valóban jellemző személyiségünkre. De a másik oldalon az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni, ott amögött az a gondolat is meghúzódik, hogy hiszen mi mindig vitatkozunk az ízlésről. Hosszú viták után jutunk el oda, hogy azt mondjuk, hogy az ízlések és pofonok különbözők, hogy ízlésekről nem lehet vitatkozni, és ebbe benne van az, ami éppenséggel ellentétes az ízlés individualitásával, nevezetesen az, hogy mindig közösséget akarunk teremteni a saját ízlésünknek. Akkor érezzük magunkat jól, ha közös az ízlésünk sokakkal, ha meg tudunk győzni másokat ízlésünk igazságáról. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ízlés egy olyan szubjektív, individuális ítélet, amely közösséget teremt.
2: Először egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy ez a... Na, az ízlésekben nem lehet vitatkozni, ez már egy latin közmondásban megjelent, gustibus et coloribus non disputandur, tehát ízlésekben és színekben nincsen vita, tehát ez már így régebben megjelent.
1: Ami a latin közmondást illeti, azt mondjuk, hogy latin közmondás, akkor mindig azt hiszük, hogy azt gondoljuk, hogy ókori latin közmondás, vagy antik latin közmondás. Na most ez bizonyosan nem antik. Nincs forrás, ennek persze utána jártam, amikor az előadásra készültem, nem lehet tudni, de azt nagyon valószínűsítik, hogy késő skolasztikus mondás, ez az ízlésről és színekről nem lehet vitatkozni, és miután a gustibus, ugye a gustus az jelenthet ízlést és ízlelést, még az is elképzelhető, hogy jóval, sőt valószínűsítem, hogy jóval később lett az ízlelésről, tehát arról, hogy mi sós és mi paprikás, vagy mi keserű, illetve a színekről nem lehet vitatkozni, vagy csak később lett az ízlésről való vitatkozás, akkor, amikor én körülbelül ezt helyeztem. Mindenkinek feltűnt, hogy az ízlés az ízlelés szóból jön, olyannyira, hogy más nyelvekben ez nem is különbözik. Nagyon sok nyelvben az angol taste, a német geschmack, a spanyol vagy olasz gusto és a latin gustusban az ízlés és az ízlelés is benne van. Tehát ennek a fogalomnak, az ízlés fogalmának érzéki eredete van. És ezen egy kicsit érdemes elgondolkoznunk, hogy van öt érzékünk, és ezek közül kettő, a látás és a hallás olyan érzék, amit bizonyos mértékig és bizonyos értelemben teoretikus érzéknek is felfoghatunk, vagy teoretikus érzéknek is nevezhetünk, hiszen ezek olyan érzékek, amelyekben megegyezhetünk, vagy nagyon sok mindenben megegyezhetünk. Gyere, nézd meg, gyere, nézzük meg együtt, gyere, hallgassuk meg együtt, és létrejöhet a megegyezés. De van három másik érzékünk, az ízlelés, a tapintás és a szaglás, amelyben így nem tudunk megegyezni, amely ennél egyénibb, egyedibb. És mégis ezekből is fogalmak jöttek létre, legalábbis kettőből ezek közül. Az ízlelésből az ízlés fogalma jött létre, a tapintásból a tapintat fogalma jött létre, és ha a szaglásnak nincs is egy ilyen jellegű fogalma, mint ennek a kettőnek, de azért gondolják meg, hogy nagyon sok helyen, például a gazdasági életben, vagy a politikai életben, ha valakinek jó orra van valamire, ha jó a szaglása, azért azt meg szoktuk figyelni, és ezt egy tulajdonságnak tartjuk akkor is, ha nincs külön fogalmunk rá. Persze azon is lehet gondolkodni, hogy noha nagyon szubjektív az ízlelésnek, az ízeknek a különbsége, de mégis vannak szavaink rá. Tehát mondjuk azt, hogy sós, és mondjuk, hogy édes, és mondjuk, hogy keserű, és ezáltal föltételezünk valami közös érzéket, amely sokkal bizonytalanabb, mint a látás vagy a hallás esetében, de mégis van valami közös érzék.
3: Kérdésem a professzor úrhoz. A társadalmi rendszer hogyan befolyásolja az ízlést, mint az egyén és a társadalom fejlődésének egyik fő mozgató erejét? Például a szocializmusban mi azt mondtuk, hogy ami a Horthy korszakban jött létre, az mind ízléstelen gics, majd utána a 90 után, a rendszerváltozás után most mondjuk azt, hogy ami a szocializmusban létrejött, az mind ízléstelen és gics. Ennek megfelelően hogy alakulhat politikai értelemben ez?
1: Hát az kétségkívül régen rossz, ha az ízlést politikailag befolyásolni akarják, tehát méghozzá diktatórikus módon. Ezek a példák valóban arra szolgálnak, hogy megmutassák, hogy voltak olyan diktatórikus rendszerek sűrűn Magyarországon, amelyek elő akartak állítani egy ízlést, védelmeztek egy ízlést, és ki akartak zárni más ízlést. De azért, ami a szocialistának nevezett korszak utolsó évtizedeit illeti, emlékezzünk vissza arra, hogy ott volt három kategória, volt, amit tűrtek, volt, amit tiltottak, és volt, amit támogattak, és az, amit tűrtek, tehát ebbe a tűrt részbe volt, tulajdonképpen az volt az ízlésnek a meghatározója. Amit támogattak, azt ők maguk is megvetették, akik támogatták az esetek túlnyomó részében. Most természetesen van más formája is az ízlés támogatásának, nevezetesen vannak olyan kultúrák, elsősorban a francia ilyen, amely hihetetlen áldozatokat hoz művészi megrendelésekre, amely nem engedi át a magánszférának a művészi megrendeléseket, nem engedi át a piac szabályozásának, hanem nagy állami megrendeléseket ad, és természetesen ilyenkor nem zárható ki, hogy bizonyos ízlés preferenciái is vannak. De amikor azt a kultuszminisztert, aki például ezeket a nagy megrendeléseket csinálta, Malraux-nak hívták, akkor ebben az időben Chagall-al festették ki a Párizsi Operának a mennyezetét. Más kérdés, hogy az a késői Chagall, az már nem az a Chagall volt, akit.
4: Egy fogalom megszületésének 150 éve.

0: Ami az ízlés fogalma, az tulajdonképpen a 17. század közepe táján jött létre, persze bizonyos előzményekből, és eszmetörténészek úgy vélik, hogy az ízlés előzménye egy latin fogalom volt, a decorum. A decorum, ami az illendőt jelenti, a megfelelőt és az illendőt. Ez azonban abban különbözik az ízléstől, hogy nagyon erősen a konvenció határozza meg. Az a bizonyos szubjektív elem, amit nevezhetünk a szabadság elemének is, a szabad választás elemének. Azt, hogy akár egy egész világ ellenében azt mondhatom, hogy valami tetszik nekem, vagy valami nem tetszik nekem, az ebben a dekorum fogalomban még nem jelentkezett. És egyáltalán, ha azon gondolkodunk, hogy miért ilyen későn jelenik meg az ízlés, ha azon gondolkodunk, hogy ez a fogalom miért csak a 17. század közepén születik meg, akkor társadalomtörténetileg azt a magyarázatot találhatjuk, hogy azt a magyarázatot adhatjuk, hogy ez a rendi kötelékek felbomlásával függ össze, azzal, hogy az emberek már nem a beleszületettség, valamilyen helyzetbe való beleszületettség alapján élik le az életüket, élik le a sorsukat, hanem mobilitás van a különböző társadalmi osztályok között. Egy ma már nem annyira ismert, de valaha igazi bestseller szerző, Baltazar Gracián nevezetű spanyol gondolkodó papnak a könyveiben jelenik meg, legalábbis az eszmetörténeti tradíció szerint először az ízlésnek az a modern fogalma, amelyről beszélek, és nem sokkal később a francia moralistáknál, elsősorban La Rochefoucauldnál. Elsősorban a moralitással, a politikával, az életformával függ össze. Mi a helyes magatartás, mi az illendő magatartás. És ahogyan egy korábbi, néhány generációval korábbi műben, Baldassare Castiglionénak az udvari emberében, ott van az udvari embernek, az udvari figurának a modellje, hogyan kell az udvarba megjelenni, hogyan kell az udvarban helyesen viselkedni, az el discreto, ahogy Gracián mondja, a bölcs, és tulajdonképpen inkább a társaságban bölcsen viselkedő ember. Ez egy újabb modellt jelent, és ennek a modellnek lesz majd később a nagy angol filozófusnál, Shaftesbury-nél a kiterjesztése, kiterjedése, a divatos gentleman, a fashionable gentleman, a divatos úriembernek a fogalma. Ezek tehát elsősorban életforma változásokat jelentenek, és egy képzési formának, egy képzési gondolatnak az átalakulását. Ugyanis korábban, a 17. század elején, illetve azt megelőző korokban, a képzési forma, a képzési ideál az a mesterségek megtanulása, a tudományok elsajátítása volt, amely magántermészetű, vagy céhes, vagy egy mester keze alatt való munkát jelentett és feltételezett. Itt azonban, amikor ezek a moralisták és életvezetési tanácsadók, hiszen tulajdonképpen erről van szó, azt a tanácsot adják nekünk, hogy ízlésünk révén, ízlésünk csiszolása révén igazodjunk el a társadalomba, igazodjunk el a társaságba, akkor egy új képzési eszmény lép a régiek helyére, amely valóban a társaságban való eligazodást, a dialógust, az állandó beszélgetést, a csevegésben való önmegmutatást, a csevegésben, a személyiségnek a csevegésben való megmutatását, a társalgásban való megmutatását irányozta elő, és ezáltal tulajdonképpen a tudásnak is egy egészen más modellje alakul ki, mint a korábbiakban. Olyannyira, hogy ebben a 150 évben fokozatosan kiszorul az igazi, elementárisan fontos filozófiai gondolat az egyetemekről, hanem a társaságban. Az ízlés filozófiája megváltoztatja a filozófia ízlését, és az új filozófia, amely aztán beletorkollik a felvilágosodás 18. századi nagy filozófiáiba. Ez az új filozófia, ez egy egészen más stílust jelent, sokkal könnyedebbet, pamfletek formájában jelenik meg filozófia, beszélgetések formájában, szalónokban való társalgások formájában, és valóban azok az intézmények, amelyek ezt az új filozófiát felkapják, amelyekben megjelennek ezek az új gondolatok, azok valóban társasági helyek, társasági intézmények, Franciaországban a szalónok, amelyeket általában asszonyok és néha igazán zseniális asszonyok vezetnek, Angliában klubok, férfi klubok, és ugyanakkor a nyilvánosságnak az újonnan létrejövő formái, a kávéházak, az újságok, és végül tulajdonképpen a francia enciklopédia is egy társasági intézmény, egy társasági mű. Mert valóban ez a fajta új képzési ideál, amelynek a keretében jelenik meg az ízlés fogalma, és amely létrehozza tulajdonképpen az ízlés fogalmat, ez az új képzési ideál társasági, beszélgetős eszmény. Mi azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen a szépség, az esztétikum az, ahol ez igazán ki kell, hogy bontakozzék. Van erre egy nagyon érdekes adalékunk arra, hogy miért nem itt kezdődik a történet, persze itt fog folytatódni. Van egy ilyen jellegzetes szalonfilozófus, egy francia szalonfilozófus a 17. század végén és a 18. század legelején, Bourg Abbé, aki szintén ilyen szalonfilozofálásban, egy beszélgetésben, amely két figurája között, Aristide és Eugène között zajlik, arra jut, hogy van valami, amit ők kicsit frivol módon a tudomisén micsodának, je ne sais quoi, tudomisén micsodának neveznek, van valami, amit nem lehet racionálisan megfogalmazni, amit nem lehet racionálisan meghatározni, és amely mégis rengeteg dologban, az erkölcsök dolgában, a természet megítélésének a dolgában, barátságok kiválasztásának a dolgában hihetetlenül jelentős. Most gondoljuk meg, hogy ez egy nagyon racionalista korszak. Nem sokkal vagyunk Descartes után, a kartéziánus nagy fordulat után a filozófiában. És ebben a racionális korszakban megjelenik egy olyan szalonfilozófus, aki azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet racionálisan megfogalmazni, és amelyek nagyon jelentősek számunkra. Ez a felvilágosodásnak, amely egy racionalista filozófiai irányzat, egy mindig ott húzódó alsó szólama lesz, amit én nem neveznék irracionalizmusnak, hanem annak a belátásnak, annak az egyébként bölcs belátásnak, hogy nem minden racionalizálható, vannak nem racionalizálható dolgok is. Ebben a beszélgetésben egy ponton azt mondja az egyik szereplő a másiknak, hogy természetesen ezt, amit leleményünket, a tudomisén micsodát, ezt nem tudjuk kiterjeszteni, nem terjeszthetjük ki a művészetre, hiszen a művészeteknek szigorú szabályaik vannak, szigorú racionális szabályaik, és a másik erre élénken tiltakozik. Azt mondja, hogy nem, ez a művészetre is érvényes. Ezt én egy nagyon fontos ilyen fordulópontnak tartom, ezt a beszélgetést, és a beszélgetésben ezt a részt, és ezt szeretném most egy kicsit megmagyarázni, mi is itt a fordulópont. Ugyanis korábban éppen a Descartes-féle racionalizmusnak megfelelően a művészetről azt gondolták, hogy úgy kell foglalkozni vele, mint a természettudományokkal. A művészeti tárgyakat ki kell választani a művészeti tárgyak halmazából a legjelentősebbeket, ezt persze a tradíció fogja megmondani nekünk, hogy melyek a legjelentősebbek, és amikor ezt kiválasztottak, akkor ezeket ugyanúgy kell megvizsgálni, mint a természettárgyait. Hihetetlen analógiák vannak a tudománytörténet és az esztétika történet között itt, ahol most járunk a 17. század második felében, ugyanúgy kell megvizsgálnunk, és akkor meg fogjuk találni az örök szabályait a művészeteknek, meg fogjuk találni az örök szabályait a műfajoknak. Ez volt a klasszicista esztétika. Ez a klasszicista esztétika persze nem lehetett volna hatásos, és nem lehetett volna erős, mint hogy az esztétika majdnem semmikor sem elég erős, ha nincs mögötte művészeti mozgalom, nincs mögötte művészet. Itt viszont volt művészet. 14. Lajos udvarában, a Napkirály udvarában hatalmas művészek működtek, Racine, Molière, Lafontaine. Sokan valóban úgy is érezték, hogy ők feltámasztják a klasszikus művészetet. Kart-karba öltve ment esztétika és művészi gyakorlat, és valóban, mint közismert, a nagy francia klasszikus dramatikusok úgy gondolták, hogy ők megvalósítják Arisztotelész álmát, és a helynek, az időnek és a cselekménynek az egységét, megteremtve valóban természettudományos, kristálytiszta formában állítják elő a drámát, az új drámát, amely a régi szabályoknak, az örök, a természetnek megfelelő szabályok segítségével működik. Ez volt a nagy álom, és amikor Bourabbénak ez az egyik szereplője azt mondja, hogy nem, itt is a tudomisén micsoda, vagyis valami, ami nem meghatározható működik, ez az a pont, ahol áttör az ízlés fogalma, amely addig csak a morálra, a politikára, az életvezetésre terjed ki, áttör a művészeti szépre is. De ez az áttörés nem csak azt jelentette, hogy bevonjuk ezt a szempontot is, hanem egy hatalmas fordulatot jelentett, mert gondolják meg, mindaz idáig az esztétikának a középpontjában az a kérdés állt, hogy milyen a mű. De akkor, ha a tudomisén micsoda segítségével, ezzel a nem racionalizálható elemnek a segítségével áttoljuk a problémát a műről, a befogadóra, akkor egy szemléletváltás következik, és ez a szemléletváltásból viszont az következik, hogy a mű hatása, a mű által kiváltott érzések, a művészet által kiváltott érzések kerülnek a középpontba. Nem vész el az a moralista, életvezetési reformot tartalmazó eleme az ízlésnek, amely olyan rendkívül fontos az ízlés első teoretikusainál, nem vészel, de bekerül, ide kerül most már az esztétikai szempont is. Megszoktuk, hogy a megértést három szempont alapján vizsgáljuk a művészetekben, nevezetesen a mű alapján, a befogadó alapján és az alkotó alapján. Most azt látjuk, hogy egy történelmi fordulat, egy eszmetörténeti fordulat a mű alapján való szemlélet helyére a befogadás alapján való szemléletet állította. De meg kell kérdeznünk, hogy hol van a harmadik, az alkotó alapján való szemlélet. Nem késik sokáig. Nem késik sokáig, hiszen jól tudjuk, hogy már a 18. század második felében megjelennek a zseni esztétikák, megjelenik az eredetiségnek a nagy gondolata, de ott van már korábban is. Ott van már Shaftesbury-nél. Shaftesbury munkásságában, akit már az előbb is említettem, ott van már a produkció alkotójának a szempontja. Egy nagyon-nagyon fontos szempont. Itt van tehát a hármasunk, az alkotó, a befogadó és a mű, és azt látjuk, hogy ezek történelmileg váltakoznak, illetve különböző gondolkodóknál jelennek meg, és időnként ez lesz majd Kant nagy tette, össze is kapcsolódnak.
1: Én a filozófia történetből kiemelt egy 150 éves időszakot, amíg ez az ízlés volt egy meghatározó eszme a filozófiában. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez csak Nyugat-Európára vonatkozott, amit ön elmondott, angolok, franciák. Én azt szeretném kérdezni, hogy keleten, mondjuk Kelet-Európában, illetve a Távol-Keleten ez a filozófiai irányzat megjelente, és ha igen, akkor kik által? Köszönöm.
0: Itt tudomásul kell vennünk, hogy ez bizonyosan így van a 17.-18. században, hogy vannak centrális kultúrák. Németet is hozzáteszem azért, különösen a 18. század legvégén, ahol aztán a csúcsra emelkedtek, és Kant tetőzi be az egész történetet. De ami távolabbi területeket, vagy akár Magyarországot illeti, oda csak eljutnak az eszmék. És annak örülhetünk, ha gyorsan jutnak el. És aztán néha előfordul természetesen, és akkor nagyon büszkék lehetünk, ha valami nálunk fogan meg, mert Két lehetősége van azoknak a kultúráknak, amelyek a centrumon kívül vannak. Az egyik, hogy provinciálisak lesznek, a másik, hogy perifériálisak lesznek. A provincia az az, amely a centrumot figyeli, leszivárognak az eszmék, lassan leszivárognak az új gondolatok a provinciába is. A periféria néha tud kísérletezni, a periféria néha előre tud ugrani ezáltal. És természetesen az eszmék lassan leszivárognak az új gondolatok a provinciába is. A periféria néha tud kísérletezni, a periféria néha előre tud ugrani ezáltal. És természetesen változnak a centrumok.

0: Berlinben zajlanak, amikor Hegel ad elő 20-as években Berlinben. Tehát ez mozgásban van, állandó mozgásban van. Ugye Walter Benjamin azt mondta, hogy Párizs a 19. század fővárosa, már nem csak a 18-é, hanem a 19-é is volt. Hogy a 20. században volt egy ilyen főváros, van aki New Yorkra szavaz a 20. század második felében, ezt nem tudom, vagy kétséges. Volt, amikor Bécs abszolút centruma volt a kultúrának, és amikor hihetetlen erők összpontosultak Bécsbe, és volt, amikor természetesen Pétervár is egy ilyen centrum volt.
1: Rövid és merőben pragmatikus kérdés. Magyarországon ma folynak-e kutatások ebben a témában, az ízlés témájában?
0: Ugye itt ketté kell választani a kérdést, hogy az ízlés filozófia és az ízlés szociológia kérdésére. A Magyarországon voltak érdekes ízlés szociológiai vizsgálatok, amelyeket általában inkább olvasáskutatásnak neveztek. Józsa Péter csinálta ezt, Kamarás István és mások. Ez volt a szociológiai része a dolognak. Ami pedig a filozófiai részét illeti, mondom, ízlésnek ma már nincs filozófiája, de természetesen van filozófia története, és ennek egy elég nagy irodalma van, méghozzá azon a tanszéken, ahol én dolgozom. Történetesen ott sok fiatal kutató foglalkozik ezzel, nem az én vezetésemmel, itt a mester tanítása, viszony az már nagyon régen nem igen működik a modern kultúrában. De minden esetre el lehet mondani, hogy Széchenyi Endre, Harkányi András, Pap Zoltán, Kantal, angol filozófusokkal, francia filozófusokkal nagyon behatóan foglalkozva, nagyon sokat tárt fel ebből a kérdéskörből, és én is támaszkodtam rájuk. És még egy nevet akarok említeni, amely nem a budapesti esztétika tanszéken működik, Kisbali László, aki a 18. századi esztétika történetnek egy kitűnő tudósa, és ő is nagyon alaposan és foglalkozott és kiváló dolgokat írt ebben a tekintetben.
2: Hogyan lehet jó ízlésre szert tenni?

azért nyúl mindenki, valóban nincs a korszakban filozófus, aki az ízlésről lenyilatkozna, mert úgy érzik, hogy ez az életvezetésünk szempontjából rendkívül jelentős kérdés, és elrejt magában egy problémát, nevezetesen azt a kérdést, ami oly sokszor hangzik vissza a 18. század filozófiájában, hogy eszméink velünk születettek-e, vagy pedig megszerezzük őket. Az ízlésről is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy velünk születette az ízlésünk, vagy pedig tanítható. Az optimista gondolkodók, a felvilágosodás tipikus gondolkodója úgy véli, vagy azt reméli, hogy megszerezhető, hogy elsajátítható, hogy tanítható, de ez nehéz és súlyos problémát jelent. Mert, ahogy Hume, az egyik legnagyobb 18. századi filozófus mondja, a szépség nem maguknak, a dolgoknak a tulajdonsága, hanem pusztán az azokat szemlélő elmében keletkezik, és minden egyes elme más és más dolgot lát szépnek. Itt van ez a belső feszültsége az ízlésnek, amely végigkíséri az ízlés egész történetét, és szerintem ma is ott van mindannyiunk ízlésében, nevezetesen az ízlés szabadsága, individualitása az egyik oldalon, az, hogy az ízlésítéletek szórnak, hogy nem számíthatjuk ki a másik ízlését, és a másik oldalon pedig az, hogy közösséget akarunk. Az ízlés közösségét akarjuk megteremteni. Hume azt a megoldást adja erre a feszültségre, az egyéni ízlés és a közízlés között, hogy igaz ugyan, hogy ízlésítéleteink szórnak, igaz ugyan, hogy minden egyes embernek más és más dolgot lát szépnek, de minden egyes ember ember, az emberi természet azonos, és ezért hosszú távon összetartanak az ízlések. És ez egy, gondolják meg, ez egy jelentős történelmi gondolat. Itt ugyanis az merül fel, hogy a tradíció nem véletlenül választja ki, és mondja erről a műről, hogy jelentős, szép és megörökíti, és mást pedig kivet és elfelejtett velünk. Hume egyik legfontosabb érve, amellyel meg akarja oldani ezt a feszültséget, az egyéni ízlés és a közízlés,

0: között az, hogy a történelem igazságot tesz. Más kérdés természetesen, hogy az, amit példaként hoz fel, az nem biztos, hogy igaz. Nincs-e mindannyiunknak egy közös tapasztalata, hogy az idő valóban kirostál. Ez egy nyitott kérdés, és ezen gondolkodni kell. De Hume-nak van egy másik válasza is. Nevezetesen a tradíció mellett azt mondja, hogy a kritikus az. A kritikus, aki megmondja, hogy milyen a jó ízlés. Hogy azoké a jó ízlés, akik a jó kritikusokkal azonos ízlést vallanak. Gyanús, hogy ebben van egy rossz kör ebben a gondolatban, és ezt sokan fel is vetették Hume-mal kapcsolatban. De hogy mit akar ezzel mondani, az teljesen világos. Az, hogy vannak emberek, akik erre szentelik az életüket, akik rengeteg összehasonlítást tesznek, tanulmányozzák a tradíciót, újra és újra művekkel foglalkoznak, műveket néznek, és ezekből válik ki a jó kritikus, aki az ízlés bírója lehet. Az ízlés ítéletekből következő kritika teremtette meg a 18. században a kritika műfaját. Azt szokták mondani, hogy a 18. század a filozófia évszázada. De ugyanilyen joggal lehet azt is mondani, hogy a 18. század a kritika évszázada, és ahogy az előbb azt mondtam, hogy nem volt jelentős filozófus, aki ne foglalkozott volna az ízléssel, úgy most azt is hozzáteszem, hogy nem volt jelentős filozófus a 18. században, aki ne írt volna kritikát. Aki ne írta volna meg a véleményét különböző művekről, műalkotásokról, filozófiaiakról és szépirodalmiakról, színházról és így tovább. Míg az angol filozófusok, Shaftesbury, Hutcheson, Hume és mások az ízlés teoretikus problémáival foglalkoztak, a franciák lassan elindultak a kritika irányába, az ízlés kritika irányába. Hiszen Hume teoretikusan beszél a kritikáról, híres művében, az ízlés mértékében. A franciák ezzel szemben egyre kevésbé foglalkoznak az ízlés teóriájával, és sokkal inkább azt mondják, hogy ne beszéljünk az ízlés elméletéről, hanem beszéljünk az ízlés kritikájáról. Amikor a 1750-es évek második felében megjelenik az enciklopédia, akkor a GU ízlés szócikkben hárman szerepelnek. Nem kisebb emberek, mint Voltaire, Montesquieu és D'Alembert. Voltaire írja az ízlés szócikket, Montesquieu-nek átvesznek az ízlésről szóló posztumusz írását, és D'Alembertnek egy akadémiai beszédét is beteszik ebbe a hatalmas vállalkozásba, az enciklopédiába. És mind a három írásból azt lehet látni, hogy sokkal kevésbé foglalkoztatja már ezeket a nagy felvilágosítókat az ízlés teoretikus fogalma, mint inkább az, hogy hogyan lehet ízlés kritikát gyakorolni. Hadd mondjak erre egy példát. Montesquieu azt mondja egy helyen, ízlésről szóló írásában, azt mondja, hogy antik építészet a jó ízlést tükrözi, a gótikus építészet a rossz ízlést tükrözi. Ilyen egyszerűen és határozottan beszél valami fontos dologról. Arról, amiről most egész ideig beszéltem, abba egy elem nem merült fel, nevezetesen az, hogy az ízlés egy meghatározott jó ízlés mellett lehet más jó ízlés is. A jó ízlés itt mindig normatív, ebben az egész 150 éves történetben. Senkinek nem jut eszébe, hogy többfajta ízlés lehet. Mindenki azt gondolja, hogy az ízlésnek a fogalmi ellentét a rossz ízlés, vagy az ízlés hiánya, vagy az ízléstelenség. Az, hogy az ízlés a jó ízlés fogalmi ellentéte a más jó ízlés, ez még nincs, nem tűnik fel a horizonton. És Kant, aki tulajdonképpen ezt az egész történetet egy hatalmas műben, az ítélődő kritikájában, a filozófiai irodalomnak az egyik legcsodálatosabb remek művében összefoglalja, az tulajdonképpen azért teheti ezt meg, mert az ízlés tartalmi kérdéseivel, az ízlés történelmi kérdéseivel egyáltalán nem foglalkozik, azt kizárja. Ő azt mondja, ő csak az ízlés elméletével akar foglalkozni, és az ízlés tartalmára semmilyen utalást nem tesz. És a megoldása, az ő megoldása úgy szól, hogy az alkotó emberben két dolognak kell egyszerre jelen lennie, a zsenialitásnak, tehát a produktív, kreatív alkotói képességnek és az ízlésnek. És ez azért olyan fontos, mert az individuális zsenialitásnak a szabadságát engedi meg az egyik oldalon, amely törvényt ad az ízlésnek, de a másik oldalon az ízlés visszafogja, megzabolázza ezt a zsenialitást. Az ízlés van a közösségi oldalon, Kantnál konszenzusnak nevezi, konszenzus omniumnak, közös érzéknek nevezi, és a másik oldalon van az egyéni kreativitás, az egyéni zsenialitás. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a receptív oldalon, tehát az ízlésnek önmagában is ott van a szintézis, az érzés és az ész érdekei között, az egyedi és az általános között, mert az ízlés Kantnál szubjektív ugyan, de nem racionalizálható, de nem is önkényesen egyedi, mert egyfajta sensus communis, közös érzéket feltételez, összeköttetésbe kerül a társadalom kulturálódásával, civilizálódásával. És még azt is hozzá kell tenni, hogy mivel a szép az erkölcsiség szimbóluma, az ízlés Kantnál megérzékített erkölcsi eszméket ítél meg. Még egy jelentős személyt kell megemlíteni, Kant nagy tanítványát, a nagyon nagy költőt, Schillert, aki rendkívül jelentős esztétikai gondolkodásában, gondolatmeneteiben időnként használja az ízlést. Nem a legfontosabb fogalma. Amikor ő az ízlésről beszél, ő még mindig egy homogén, normatív ízlésről beszél, és nála is az az erkölcsi jelentősége van az ízlésnek, hogy ott ül az ízlés az erkölcs előszobájába, az ízlés teremti meg azt a lehetőséget, hogy beszéljünk közösen különböző kulturális élményeinkről, ezáltal civilizál, egy Robinson a maga szigetén nem akarna szép dolgokat létrehozni saját magának, ehhez közösségre van szüksége. És ez a civilizáció, ez a kulturálódás, ez hozzásegít az erkölcsi magatartáshoz, az erkölcsi államhoz, az erkölcsösséghez, ami Schiller szem előtt lebeg, és olyan érdekes és olyan furcsa, hogy még egy ilyen intézmény van az ízlés mellett, méghozzá a vallás. A vallás Schiller számára már nem jelent egyebet ezekben az írásaiban, mint a másik olyan intézményt, amely ott ül az erkölcs előszobájába, és vigyáz arra, hogy civilizáljon, vigyáz arra, hogy kultúráljon.
1: A Belvederei Apolló misztikuma.

0: Ugyanakkor, amikor Schiller még egy homogén ízlésről gondolkodik, mint az erkölcs civilizáló előszobájáról, ugyanakkor egy másik gondolkodó, a romantikus Friedrich Schlegel arról beszél, hogy milyen hihetetlen kínálata van a különböző ízléseknek már is a világban. És a következőt mondja. Mint valami szellemi vegyes kereskedésben van itt minden. Népköltészet és bontonköltészet. És még a metafizikára éhezőt is kielégítheti a választék. Északi és keresztény epopeiákat kínál az üzlet észak és a kereszténység kedvelőinek. A misztikus borzongások kedvelői meglelik kísértett históriáikat. S akár az emberevők híveinek is akad némi jeledel. Írókéz vagy kanibál óda. Görög kosztüm az antikos léleknek. Lovakköltészet a romantikus érzületnek. Sőt, a németség dilettánsai akár ónémet nemzeti poézishoz is hozzájuthatnak. Mindegyiket, amit itt Schlegel felsorol, mindegyiket be tudnánk helyettesíteni valamivel, amely azonban mutatja az ízlésnek azt a már a felrobbanás állapotában való leledzését, amely már a 18. század legvégére is jellemző volt. És most belekezdek egy röviden egy második történetbe, amely egyetlen példa az ízlés változásáról. Egyetlen példa. És ennek a példának egy nagyon híres művet választottam, a Belvederei Apollót. Ez a mű, ez lett végül is a klasszicista ízlésnek az eszménye. Azóta, mióta bekerült a Belvederébe, a Vatikánnak abba a szoborudvarába, ami önmagában is egy nagyon érdekes hely, mert először mutattak be egy ilyen nyílt szoborudvarban antik régiségeket. Nos, a Belvederi Apolló attól kezdve világhírű mű volt, de miután kevesen jutottak el Rómába, ezért különböző másolatokban lehetett látni. Folytatták a különböző másolását, és megjelentek a legkülönbözőbb kastélyokba, például egy angol kastélyban, egy angol magánkastély kertjében, Petropavlovskban, és nagyon sok helyen. Ott lehet látni a másolatot, az emlékeztetőt az eredeti műre. Ennek a műnek egy kalandos története ezután, hogy 1799-ben a Tolentinói Egyesség, amely a műkincsrablásnak egy emlékezetes pillanata, a Tolentinói Egyesség jegyében Napóleon fogságába került, és elszállították Párizsba, ahol, mint ezen az érmen látható, egy olyan apoteózisát csinálták meg 1800-ban a Musée Napóleonban a Belvedere Apollónak, egy külön teremben a főhelyre állították. Tehát továbbra is folytatódott ennek a műnek az áhítatos imádata, mint a legszebb és legjelentősebb műnek, amelyet valaha emberi kéz alkothatott. Hegel a következőt írja esztétikájában. Lessing és Winckelmann korában korlátlan csodálattal adóztak-e szobornak, mint a művészet legmagasabb rendű eszményének. Azóta, hogy megismerkedtünk mélyebb kifejezésű, elevenebben és alaposabban kidolgozott formájú műalkotásokkal, e művek értéke valamivel lejjebb szállt, és egy későbbi korba helyezik őket, mikor a kidolgozás simasága már a tetszetőst is kellemes tartott a szem előtt, s nem tartott ki a valódi szigorú stílus mellett. Sőt, egy angol utazó a Belvederei Apollont éppenséggel szimpadias piperkőcnek nevezte. És akkor nézzük meg ugyanazt a képet, amelyet az előbb, mint a klasszikus ízlésnek, a klasszicizmusnak a legtökéletesebb művét mutatta be, mint szimpadias piperkőcet, és azt látjuk, hogy miközben Winckelmann az Apolló szobrot és társait, mint igazi görög műveket a barokkal szembeállította, a barok rossz ízlésével állította szembe, mondván, hogy ez a jó ízlés, most 1820 körül, a 20-as években, mintha barokkos vonásait lehetne látni ennek, ahogy lebeg a köpeny a karján. Mintha barokkos volna ez a szobor, már nem tartjuk, mondja Hegel, a legjobb korba valónak, és ugyanez, ekkor Stendhal is eljut, a nagy francia író is eljut Rómába, és ő döbbenettel áll ezelőtt a szobor előtt, és kérdezi meg, hogy Winckelmann, hogy lehetett ilyen dagályos, hogy lehetett ilyen abszurd véleménye erről a műről. Mi történhetett? Winckelmann és társai, mondom, ezeket igazi görög műveknek tartották, és aztán hamarosan kiderült, a Belvedere Apolló esetében még természettudományos alapon is, hogy ezek a művek római másolatok, egy hatalmas római másolatiparnak a részei, de ez önmagában nem volna elegendő. Köztemlére bocsátattak a világban a valódi görög antik művek, az úgynevezett Elgin márványok. Lord Elgin megvásárolta és elhozta a Parthenon nem kevés frízét. Ezek a művek egy rendkívüli változást hoztak a közizlésben Európában. Tudni kell, hogy a 18. században nem igen voltak hajlandók elfogadni a torzót, elfogadni a töredéket. Mindent restauráltak, egy hihetetlen restaurálási dű volt a 18. században. És ez kiterjedt még a 19. század elejére is, és Lord Elgin elhívatta Rómába a kor legnagyobb klasszicista szobrászát, Antonio Canovát, és fölkérte, hogy restaurálja ezeket a szobrokat. És akkor Canova egy világtörténelmi, az ízlés világtörténelmében mérhetetlen jelentőségű döntést hozott, amikor azt mondta, hogy ezeket a szobrokat nem szabad restaurálni, töredék voltukba kell meghagyni. Láttuk, az Apollo is töredék volt, de nem hagyták töredékben. Az LG márványok voltak, amit töredékben hagytak, és ebben a töredék voltában imádta és bámulta Byron és Shelley, és bizonyos vagyok benne, hogy Rilke Archaikus Apolló torzó című híres verse a 20. század elején, az is visszamegy valahogy ehhez a nagy canovai döntéshez, ehhez az ízlésnek ehhez a változásához. A kérdés az, hogy mi történt a Belvedere Apollónnal. Nem felejtettük el, mindenki ismeri. Mai napig ott van, mai napig egy becses műve a régiségnek, de az a fajta imádat, amit azt már nem tudjuk átélni, amit Winckelmann és még Schiller is átélt ezzel a szoborral szemben.
1: Miért esett ki az ízlés a filozófia tudományából?
0: Miért nem lehet az ízlés fogalmát filozófia tárgyává tenni a 19. század eleje óta? Ennek, mint mondtam, az oka az ízlés pluralizálódása. Az, hogy az ízlésnek nincs többé elmélete, csak kritikája. Hogy megjelenik a historizmus, a múltbeli ízléseknek az egyenrangúsága, amely azt jelenti, hogy míg azok a nagy viták, amelyek a 17.-18. században lezajlottak, az ízlés, a nagy ízlésvitákra gondolok, barokk és antikvitás között, németalföldi művészetek és az itáliai művészetek között, ezek a legkülönbözőbb nagy vitákban mindig a tétje a vitának az volt, hogy a másik a rossz ízlést képviseli. Most ez az, amit nem lehetett már a 19. században megcsinálni, amikor egy történelmi tudat egyre inkább tárta fel a különböző ízléseket, különböző történelmi ízléseket, és mint ahogy ezt minden 19. század második felében kiépülő nagyváros képe mutatja, Budapesté is, ezek egyenrangúak voltak. Funkcionális okokból választották a neogotikát, a neoreneszánszot, a neobarokkot, és így tovább. Megjelent az egyenrangúsága ezeknek a stílusoknak, és ezáltal ez az ízlésnek is az egyenrangúságát jelezte. Ez volna tehát az egyik ok. A másik ok, hogy megváltoztak a jelenkori művészetnek a feltételei is. Az intézményeknek, amelyek az ízlést szolgálták, és amelyek az ízlés letéteményesei voltak, például az akadémiáknak a tekintélyvesztesége, és egy csomó más, rengeteg más intézménynek a fellépése, a különböző galériáknak, művészeti szalonoknak, könyvkiadóknak, és így tovább, amelyek a legkülönbözőbb irányokban mozogtak, és ezeknek a mozgásoknak a jellegzetessége valami olyan volt, ami korábban nem volt jellegzetes, nevezetesen mozgalmi irányú volt. A különböző stílusok, a különböző ízlések mozgalmak formáját öltötték. Most én azt nem állítom, hogy ezek a mozgalmak néha hevesen nem csaptak össze, de abban a formában már nem csaphattak össze, hogy azt mondta volna az egyik a másikról, hogy te egyáltalán semmilyen ízlést, az ízlés hiányát, az ízlés nem létét képviselsz. A normativitás persze ölthetett hisztérikus formákat, vagy ölthetett, mint a 20. században, szörnyű diktatórikus formákat, amikor kitiltottak ízléseket, és megtiltottak ízléseket. De ezek a hisztérikus formák is azt mutatták, hogy jelen van az ízlésnek egy széles palettája, jelen van az ízlés pluralizmusa, és ezt már nem lehet megszüntetni. És végül harmadszor a tömegkultúra megjelenése. A tömegkultúra és a magas kultúra, ennek a viszonyfogalomnak, ehhez a két egymáshoz viszonyuló fogalomnak a megjelenése is olyas valami, ami a többféle ízlést, a többféle kultúrát, a sokaságát az ízléseknek termeli újra és egyre inkább és egyre tovább. Miközben ízlés filozófiák nincsenek, a 20. században, a 20. század második felében megjelent az ízlés szociológiája. És ennek egy nagy alkotója Bourdieu, aki úgy vélte, hogy az ízlésítélet és az ízlésstílus az egy osztályszerű, vagy társadalmi rétegszerű szocializáció és tanulásforma. És azt mondja, hogy az egyik ízlés és a másik ízlés közötti hatalmas különbségek egy habitusban, egy második természetben jelennek meg, és ezek tulajdonképpen termelik és szülik az egyenlőtlenséget ember és ember között. Mindannyiunkban rendkívüli módon keverednek a különböző ízlések. Nagyon plurális a mi ízlésünk is, és egyre bizonytalanabbak vagyunk, ugye a 60-as évektől híres jelszó az anything goes, a minden mehetnek, ami ugye az ízlés tökéletes relativizálódását és felbomlását jelenteni. A kritika, amely valaha ízlés bíró volt, megszűnt az ízlés alapján ítélni, hanem valami más talált ki helyett, a minőségérzéket. A minőségérzék egész más, mint az ízlés. Az ízlés egy világ, az én ízlésem az egy világ, amely az enyém. Ha minőség alapján ítélek, akkor ott már másról van szó. Ott különböző lehetséges világok vannak, és én csak egy vonatkozását, az esztétikai minőségét, értékét vonom ki. Az ízlésben még mindig, még ma is ott vannak erkölcsi vonatkozású dolgok, de azt kell mondani, hogy a minőségérzékben is van egy erkölcsi jelen, nevezetesen a toleranciának a gondolata, hogy mások ízlését toleráljam, elfogadjam. És ez azért megtörténik abban az értelemben, hogy hihetetlenül sokféle ízlés keveredik egy emberbe, és erre egy tulajdonképpen tréfás példát szeretnék mondani, és ezzel szeretném befejezni az előadásomat. A 30-as éveknek egy híres, nagy amerikai könnyű zeneszerzője Cole Porter, és az ő egyik leghíresebb száma volt a Te vagy a csúcs, you are the top. És abban egy végtelen hosszú felsorolás van arról, hogy a szeretett nő, az imádott nő, aki a csúcs, miközben én a legalja vagyok mindennek, az mi minden. És ebben a mi mindenben csak egy kis részletet, két vagy három szakaszt tudunk megmutatni, ebben végtelen módon keveredik magas kultúra, középkultúra, alacsony kultúra, a kultúrák sokfélesége, az ízlés sokfélesége, az ízlés pluralizmusa, amely soha többé nem engedi meg, hogy normatív, egyetlen jó ízlésünk legyen, de továbbra is megengedi, hogy ízlésünk legyen. Köszönöm szépen!

Radnóti Sándor április 22-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Varró Szabolcs szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című heti

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt három évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a Szedd Magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 10

0: 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől, hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
1: Időjárás.
0: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő rollerkáoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében 3 darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Zánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a bora is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Magyar lajstromjelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar lajstromjelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a Miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Szép napot kívánok mindenkinek, ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejesugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45% mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért

0: is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 század millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdonya a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tisza tó közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti vízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az elmúlt hónapokban? Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, Noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen, vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. Írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil Budapest ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozása jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: ilyen nappal a legjobbakkal a Balatonrádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy vontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promot Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály, országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt láthatatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján Tapasztalata alapján

népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött, főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozása jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed, az igazit kerested, te nem

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet- és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egészéves, kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos, forró időjárás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
0: Időjárás.
4: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: És most ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek. Utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előretekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK régészeti intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő, népcsoportok egy

tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos, forró időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci

0: vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállítottak ki. Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
1: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövésszámmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a balatoni bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Alay és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti bringaút első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos, forró időjárás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállítottak ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megahertzes frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km per órás sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járata sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Bern, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket strukturálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Bern szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést. Mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem, is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: so good. Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyerebb több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos forró időjárás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Leányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
1: Időjárás.
2: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból veszel. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pygmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pygmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellent mondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
1: Időjárás.
2: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodásmódúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tud hatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték. A Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért,

Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Napsütötte szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A tapák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számunk

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit, amint egy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyes térségében található névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
1: Időjárás.
2: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol záporzivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicolas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevélyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az építés

és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre, és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely, ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit, amint egy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinnyes térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
1: Időjárás.
2: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
1: Balaton. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton rádiót.
0: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit tizenéves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatonis lágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel nappal a legjobbakkal, ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanévrendje. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
0: Időjárás.
3: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A te életedben a barátságok hogyan vannak jelen? Tehát mondjuk életre szóló egy-két barát, vagy pedig életszakaszokra vannak barátságok?
2: Jellemzőbb rám az utóbbi.
3: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
1: Hogy évtizedekre,
2: igen.
1: Munkaszakaszokra,
2: igen,
1: életszakaszokra.
2: És akkor kitart 10 évig, 15-ig.
1: És aztán más felé megy az élet, és szeretitek tovább egymást,
2: igen,
1: csak
2: olyan,
1: más felé.
2: De van olyan is, aki, mit tudom én, 30 éves barát, olyan is van, aki 40 éves barát, gimnazista barátok, így jó pár. Tehát ilyenek vannak, és szoros kapcsolatot ápolunk, tehát beszélünk és nyaralunk együtt, meg nem tudom.
1: Hát az
2: de
1: tényleg
2: olyan,
1: szoros.
2: Olyan is, tehát hozzám volt barát felvétel 30 fölött is. Tehát nem az volt, mint sokan, hogy tudod, ott csak a gyerekkori barátok, és onnantól kezdve csak haverság lehet, hogy nem tudom én. Tehát volt.
1: Tehát te nyitott vagy.
2: Tulajdonképpen igen, nagyon nehéz az utolsó ajtón belépni, de nagyon barát, tehát én egy barátkozós nyitott embernek gondolom magam. Beleteszem az energiát a barátaimmal való kapcsolataimba, tehát én vacsorát főzök, én sokszor telefonálok, sokszor jelentkezem, közös programot próbálok szervezni, tehát hogy én rajta vagyok azon, hogy ne csak ő hívjon, hanem én általában, és ebből én nem csinálok problémát, hogy én többet telefonálok, mint ő telefonál nekem, vagy ő többet jelentkezem, mint ahogy fordítva megtörténik.
1: Van olyan dolog, ami barátságba beleszólhat, vagy két barát közé állhat?
2: Egy nagyon hosszú kapcsolatom ért véget, ami ilyen nagyon 20 éves barátság volt. Hát az árulás. Az szerintem, tehát hibázni lehet. Tehát az más. És közben bocsánatot kér, és azt mondja, hogy ne haragudj, hülye voltam, azért nem úgy kellett volna mást. Ezt csináltam, és nem tudom én így. De szerintem az ember a barátjára soha semmilyen körülmények között nem tesz olyan megjegyzést, ami
1: rossz.
2: Ami rossz. Minden körülmények között védi, és minden körülmények között bástyaként ott áll mellette. Az meg aztán elő nem fordulhat, hogy mondjuk szándékosan, vagy nem szándékosan árt neki és árba szúrja. Szerintem azóta kezdve nem beszélhetünk barátságról. Csak azért jutott eszembe, mert ez az egyetlen olyan barátságom, ami megszakadt. Olyan van, ami elkopik, kicsit eltávolodik az ember. Aztán, amikor találkozik az illetővel, akkor újra kicsit közelebb kerül a másikhoz. Ilyen van, de akivel én konkrétan megszakítottam kapcsolatot, mert úgy éreztem, hogy nem visz előre, tehát nem olyan volt az egész, mint tenni. Mint akkor az ember a szerelmétől válik. Tehát, hogy szép volt, jó volt, de ne bántsuk egymást.
1: Hát igen, és akkor a te életedben összességében a barátság, akkor van néhány nagyon közeli barát, mondtad, igen, hogy van több ajtó.
2: Igen.
1: És egyre közelebb lehet menni. Hány ajtó lehet egyébként?
2: Tehát mondjuk azt mondom, hogy az első ajtó az, hogy van egy kémia az két ember között, rögtön szimpatikus a másik, és akkor lehet csacsogni, egy munka összehoz két embert, és akkor közel kerülnek egy rövid időre, és aztán az nem lesz napi kapcsolat, de mondjuk bármikor újra találkoznak, akkor van az, amikor annyira közel kerülnek, hogy arra igény van mind a két félben, hogy ez mondjuk napi szintű legyen ez a történet, hogy beszéljenek, hogy mi újság, ezért nem tudom. És akkor van az ajtó, amin tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevesek tudtak úgy belépni, amikor olyan, mintha a testvérem lenne. Tudom, hogy mindig számíthatok rá, tehát bármikor fölhívhatom, akár az éjszaka kellős közepén.
1: És ott nem kell félni a csalódástól? A mai fejed nem fél?
2: Olyan érdekes, mert a párkapcsolati árulásoktól egy idő után rettenetesen bezártam. Tehát, hogy ott nagyon komoly blokk lett bennem, hogy én már nem szeretem. Tehát ez köszönöm
1: szépen. Az árulás miatt?
2: Igen, köszönöm, ez megvolt, és ezt nem. Tehát, hogy engem többet ne bántson senki. Barátoknál egyen nyitottabb vagyok. Nem tudom miért. Egyen nyitottabb vagyok. Talán mert olyan sokat kaptam a barátaimtól az életem során.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
2: Én a legjobb barátaimat úgy szoktam fölhívni, ami van.
3: És ők mondják.
2: És mondják, mi lenne. Hát már ezt kérdezem.
3: Tehát, és ugyanúgy te is mondod.
2: És akkor mit tudom én? Azon veszem észre magam, hogy a legjobb barátaimmal, mit tudom én, ha én főzök, ő is főz, és csak kirakjuk a FaceTime-ot, és akkor... És eltelik mondjuk 5 perc, úgyhogy nem is szólal meg a másik.
3: Egyébként ez az igazi barátság, igen, amikor lehet csendben és benne is lenni.
2: Megkavarom egy kicsit az izé, nem tudom én. Tehát nincs egy kényszer, hogy ja, most erre válaszolni kell, vagy nem tudom én.
3: Egyszer most, ahogy ezt mondtad, még évekkel ezelőtt D. Nagy Lajos énekes mondta ebben a műsorban, hogy az igazi barátságot talán onnan lehet megismerni, ha nem zavaró a csend.
2: Igen.
3: És tényleg.
2: Ez tényleg így van. Mert akkor van egy komfortérzet, tehát nincs meg benned az a kényszer, hogy úristen, most nekem valamit mondanom kell, mert ha nem mondok, akkor leteszi a telefont, vagy akkor most megkérdőjelezi, hogy akkor most mit akarsz, mi a francnak hívtál föl. Mm-hmm. Nyilván a csendben az van benne, hogy itt van valaki, akit én nagyon szeretek, és egyszerűen élvezem a társaságát egy közös együttlétben, ami most nem tud realizálódni fizikálisan, de te ott vagy a vonal egyik végén, én a másik végén is, és itt mégis valahogy együtt vagyunk.
1: Gidó Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
4: Van barát Nagy B-vel, ahogy mondtad, az igaz barát, és vannak egyszerű barátok, haverok, cimborák, akikből a Bőse Nagymaros erővet, ugye mondtam már neked, azt már fel lehetne építeni, vagy felépült, ott a helyük. Tehát vannak olyanok, akik hozzád simulnak is elvekben, jaj, barátom. Például ezt, amikor megszólítanak, hogy barátom, nem tudom úgy venni, hogy hú, hát ez őszintes, izé. Oda jön hozzá, szevasz Gidó. Van, akit olyan, hogy is mondjam, kettő közé tennék, akibe nagyon jó kapcsolat volt valamikor, de valahogy megszakadt, és akkor azt tudtam mondani, hogy hát tulajdonképpen miért mondtuk azt, hogy barát? Tudod? Mert a barát szó azért az jelent valamit.
3: Nem szakad meg például?
4: Nem.
3: De szünetelni tud? Nem, hogy különböző dolgokat csinálnak az emberek és...
4: De jól mondod, mert aki barát, az igaz barát, az nem attól igaz barát, hogy minden héten fú, ott vagyok vele, megjövök. Nagyon sok ismerősen voltam úgy, hogy nap mint nap kávéztunk, összejöttünk, beszélgettünk, fú, barátom ez meg az, de tudtam, hogy nem az a barát. És a barátságra most visszatérve, ugye, amit mondtam neked, hogy a mi zenekarunk, a Kárlágó, az egy példaértékű dolog. Nézd meg, 79 óta, most már 43. éve. Én ezt tudom mondani, minden egyes fiatal zenekar, akik ifjú titánok, mindenhol vannak. Nagyon nehéz megtalálni azokat a zenész kollégákat, amiből aztán kialakul majd egy barátság. Mert először csak hogy beszél? Ugye? Nem értem, mondtam ezt a szót,

0: ezeket. Nagyon fontos, hogy az együttlétben ugyanarra tudjatok gondolkodni. Hát a Kártag úgy jött össze, Tomi az egy ilyen Forma 1-es zenekarba Dálidó volt, a Miki egy ilyen nagyon jó kis zenekarba volt, SOS, meg Napsugár, tehát ő jó volt. A Feri ugye egy olyan rossz itt a Kánhó, mondom, olyan messze volt érted, mint Makó Jeruzsálemtől. A Zoli, akkor még a Piramisban volt technikus, Zoli, de együtt jártunk a Jazzkondiba, Tizoliba, onnan volt a kapcsán. És vagyok én egy ősbeátics, és aki adtán, itt ötfajta ember, ötfajta habitusú ad, és képzeld, már a második próbán, érted, egymásra találtunk. És ez mai napig is így van. Figyelünk egymásra, hangszínésbe. Na ez nem csak a hogy is mondjuk, kollegalitás, hanem barátság.
1: Akkor lényegében lehet, hogy a te életedben a barátság ők?
0: Igen, igen. Vannak mellette szó szerint nagybével barátok.
1: Gyermekkori barátok?
0: Azok is
1: olyan
0: vannak.
1: Is van?
0: Azok is vannak. Gyermekkori is van, természetesen, mert hát ez vele jár nyilvánvaló, hogy a szakmába.
1: És olyan előfordult az életben, hogy véget ért egy barátság a te életedben? Volt ilyen?
0: Hát, igazság szerint nem részemről.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van olyan, ami mondjuk barátságok közé állhat?
2: Van.
1: Mi?
2: Van. Egy nő.
3: Gidófalvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: De ez most szó szerint
1: hát volt. Hát oké, és volt már ilyen?
2: Volt egy kollégám, akivel azért kellett szakítsak a kollégámmal, mert X barátnő, érted, annyira hergelte, hogy hát a Gidóval ez meg az, és vége volt, tudod?
1: De a nő hol volt végül? Tehát voltatok ketten barátok, jött egy nő.
2: Igen.
1: Elmeséled, hogy ez konkrétan hogy történt?
2: Ez nem.
1: Nem?
2: Nem, ez egy tabu dolog. Ez nagyon régen volt. Ez nagyon régen volt, és engem annyira megrázott ez a dolog, sőt, még a feleségemet is, hogy és tudom, mi a poén? Napokban beszéltem az emberrel. És azt mondta nekem, hogy az élete legszebb része volt, amikor mi együtt tudtunk zenélni. Tudod? Tehát azért ezek nagyon jól esnek, ezek a visszajelzések. És akkor mindig azt mondtam, egy nő természetesen, főleg, hogyha egy már feleség is. Tehát nyilvánvalóan úgy együtt kell azzal dönteni, élni. Nekem, hála Istennek, a mai napig is soha nem szólt bele a feleségem, hogy ki kell és hogyan zenéljek. A legrosszabbik verzió, ami sajnos napjainkban elég sok helyen előfordul, az én társaságomban, az én kapcsolataimban, mármint nem olyan kapcsolatról beszélek, inkább társaságról, olyan nem nagyon fordult elő, de láttam már ilyet, hogy két zenész között beérkezett egy hölgy, akkor mi nem volt eldöntve, és ide is, meg oda is, tudod, és innentől kezdve már a két barát között, mert egy nagyon komoly szakadék jött össze. Ugye vannak ilyen történetek. Tudni kell az embernek a helyét, hogy hol van.
1: De azt hogy lehet tudni? Mert sokszor...
2: Ez egy olyan egyszerű dolog, ha egy barátom odajön, most megyünk, de szó szerint barátról beszél. De nem is kell, hogy barát legyen, akárki. Odahoz egy hölgyet, és bemutatja, kislány, hölgy, teljesen mindegy, ami nem is felesége. A feleség akkor az már dráma. Az már gusztustalan. De odahozza és innentől kezdve megy a heszmen, tudod? Szóval ez az érted kacsingatás, akkor ez már nagyon komoly probléma, és én elmondom ezt tulajdonképpen a ismerősemnek, hogy figyelj be oda a kislányra, mert itt az ilyen van. Ebből már is jön egy konfliktus, mert a hölgy, vagy a csaj, vagy a mindegy, az már ugye másképp fog védekezni. Ő letagadja azt, hogy esetleg volt egy ilyen kis heszmanandás, mert fiatal koromban ugye hát figyelj, mindenki átesett bizonyos dolgot.
1: Akkor erre nincs is megoldás, mert ha a két barát elkezdi megbeszélni, akkor esetleg a lány azt mondja, hogy ő nem kacsingatott. Miért mondanak rá ilyet? Ezt mondod?
2: Ezzel kezdtem, hogy a lány ezt... le tudja tagadni. Igen. Ebből viszont már köztünk akadhat egy ízé, hogy én miért mondok ilyet.
1: Miért mondasz ilyet?
2: Érted?
1: Na, akkor mit csinál az ember egy ilyen helyzetben?
2: Semmit. Megmondtam neki annyit, nagyon egyszerűen, figyelj, majd megtapasztalom, tehát két viszontlátást. Onnantól kezdve néha jött az a hölgy is bulira, természetesen jött, se jött, tudod, de én ezt tulajdonképpen tudtam kezelni.
1: Érzelmi távolságtartás?
2: Persze, ez egy nagyon fontos dolog. Figyelj, hogyha nem adsz rá lehetőséget, alkalmat, hogy túl közel engedd magadhoz, akkor nincs baj. De mindig tudni kell, hogy hol a határ.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanévrendje. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
1: Időjárás.
2: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Gidófalvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: Sokan nem hiszik el, hogy egy férfi és nő között lehet baráti kapcsolat.
3: Házastársak között is lehet.
2: Pedig van ilyen. Én átéltem egy ilyet, megmondom őszintén, amikor baráti kapcsolat van egy hölgyel, de szó szerint nagyon közelivel, és egyszerűen hogy is mondjam, annyira tudtuk, hogy hol van a határ, tudod? És erre büszke vagyok. Én megmondom őszintén, tudni kell őket parancsolni, érted? Az embernek a belső, hogy is mondjam,
3: vágyainak, ösztöneinek.
2: Szépen mondtad a vágyai, így van. És szóval, hogyha te ezt tudod szó szerint kezelni, akkor tudom azt mondani, hogy ember vagy.
3: Van valami, ami barátság közé állhat?
4: A szerelem az valamennyire igen.
1: Dániel Figergely, színész, énekes.
3: El tudsz képzelni olyat, hogy ez megtörténik, hogy két barát, és akkor jön egy nő.
4: Nekem volt egy ilyen helyzetem, egy ilyen szituációm, és rosszul keveredtem bele, és...
3: Bele is, meg ki is?
4: Meg ki is. Igen. De szerencsére most úgymond a barátommal meg lett beszélve, vagy...
3: Hát akkor jól keveredtetek ki belőle?
4: Hát igen, de az egy nagyon nehéz év volt.
3: Egy év. Mit tesznek a nők velünk, látod? De hát tulajdonképpen mit tesszük magunkkal, hogyha belemegyünk? Te tetted magaddal, nem is a nők tették, mert mi megyünk bele, hogyha hagyjuk belemenni magunkat.
4: Hát de mindenféleképpen szeretnél egy élettársat, akivel együtt lehetsz.
3: Lehet, hogy arra vágysz igazán, hogy a legjobb barátod a feleséged lehessen.
4: És van is ilyen?
3: Van.
4: Tehát, hogy azért nehéz arról beszélni, hogyha két barátba bejön egy lányzó, mert most, de azt nagyon sajnálom. Tehát ott az a barátság, az nagyon jó volt. És jó is, csak ez megtörtént.
3: Megtörte, azt mondod?
4: Megtörte akkor mindenféleképpen, de én biztos hibás voltam, és ezt aláírom.
3: Ne feszeges sem.
4: Azt hiszem, ne. De ebből is lehet majd születik egy dal, sőt, mert született is igazából. Azt elmondom, hogy nem a Csönd című dal. A Csönd az most nagyúra hibából tanulni neked, így kezdődik.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: gimnázium, különböző sport, edzések, meg egyetem, és hogy egy idő után már az embernek nem nagyon lesznek új barátai, már csak a régiekkel kell ápolja a...
1: Azt mondják, hát
0: én
1: hallottam. Nem a nyugdíjas klubban szokták ezt mondani, amikor már nem tudom, csak kérdezni. Kik mondják ezt, hogy utána már nem lehet újabb barátságokat kötni?
0: Biztos lehet, csak már annak nem behozhatatlan a bújtja, a története.
1: Az igaz. Akkor tényleg.
0: Igen. Igen, hogy már ha 70 évesen kötsz egy barátságot, az lehet, hogy már csak 5 évig
1: 30 évre igen. Szól még, és úgy elmélyül, mintha az egész gyermekkorunkat is együtt töltöttük volna, mert ő is ugyanazon a környéken nőtt fel. Mi az
0: simán
1: a 70
0: év? Simán lehet. Van olyan barátom, akit gyerekkoromtól kezdve ismerek, sőt, az ő apukája vitte az én anyukámat is a szülőszobára. Két nap különbséggel születtünk ezzel a fiúval. Ő egy informatikus egyébként, és ő Pesten nevelkedett, és Szentendrén még a gyerekként családilag összejárogattunk, mert a szüleink barátok voltak. És aztán a gimis éveinket külön töltöttük, viszont felnőttként meg újra találkoztunk, és a mai napig, ha ráérek, akkor mindig hívom, hogy mit csinál, merre van. Van egy olyan barátom, aki az együttesünkben gitározik, ő vele 15-16 éves koromban lettem jóban, vagy talán 16-17, hát mindenképpen gimi dereka.
1: Most vagy egyébként kimondod az életkorodat?
0: Nem merem.
1: Nem, hát ezt nem csodálom.
0: 33 éves vagyok.
1: Én azt a fajta barátságot keresem, akivel mindent meg tudsz beszélni, akivel ilyen nagyon mély, nagyon szoros, hogy abból neked van, egy van, több is van, vagy pedig életszakaszokra van egy-egy barátság, vagy nálad hogy van?
0: Van kettő vagy három ilyen barátom van, csak más területeken, az életem más területein. Tehát például, ha szakmailag kell valamit megdumálni, akkor a Patkós Marcival szoktam, hogy egy húron pendülünk, meg mindent értek, amit mond, meg ő is mindent ért, amit mondok, az ilyen félszavakból is. A másik ilyen barátom, akit említettem, ez a gyerekkori, neki is csomó mindent elmondok, meg aki még támaszom tud lenni, és nagyon lényeges dolgokat, kulcsfontosságú dolgokat tud mondani, és aki mindig igazából így tanít is valamit, az a Várvölgyi Szabolcsam, aki gitározik a zenekarunkban. Vele meg a gimi alatt lettem jóba. Konkurens zenekarban játszott, de egyszer egy Hiperkarma koncert miatt ráírtam, és akkor bejöttünk Pestre, és együtt éjszakaiztunk haza, és akkor életre szóló barátság kötődött.
1: Így köttetnek, látod?
0: Igen.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyes térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás.
1: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod-e azt, amit csinálsz?
2: Hát ez egy fajsúlyos kérdés.
3: Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész.
2: Attól függ, hogy szakmai vagy üzleti döntést kell hoznom.
3: Egyik és a másik.
2: Tulajdonképpen, ha kételkednék a döntésem igazában, akkor baj lenne. Tehát tapasztalati módon, tudásszerű módon, szakmai módon ezekre próbálok megfelelni.
3: És amikor döntesz, nem kételkedsz?
2: Nem.
3: Kicsit sem?
2: Nem, hiszen azért hozom meg azt a döntést.
3: De akkor tulajdonképpen a döntésig van a kételkedés, vagy a döntésig lehet a kételkedés, ugye? És aztán, amikor döntöttél, megszűnt a kételj. Így?
2: Kontroll van, utána vizsgálódik az ember, adott esetben, hogyha ez olyan fajsúlyú, akkor lehet természetesen finomítani, de én határozott ember vagyok, és én határozottan szoktam véleményt formálni és állást foglalni.
3: És amit egyszer már kijelentettél, az úgy van.
2: Azt úgy illik tartani, így igaz.
3: És hogyha már közben az egész világ szétesik, és minden arra mutat, hogy de hát az mégsem úgy van, akkor...
2: Akkor az ember beismeri, hogy tévedett, de nem magában csalódott, és nem ő rosszul ítélte meg a helyzetet, hanem talán nálunk erősebb hatalmak megakadályozták ebbe. Nem az én kudarcom, nem fogom fel kudarcni.
3: De milyen jó hozzáállás. Tetszik. A kételkedők hogyan hatnak rád, amikor valamit véghez akarsz vinni, és jönnek a kételkedők?
2: Szintén ha szakmai útból közelítem meg, mert ugye a színházi produkcióink során a saját magánszínházunkban, ahol társulatot vezetünk, fiataloknak, tapasztaltaknak tanácsot adunk, útmutatást adunk, akkor őket meg kell győzni. Határozottan, érvekkel, útmutatással, magyarázattal, türelemmel a gyermekeket, azokat még hosszabban, még kiméletesebben igyekszem őket a meggyőzés felé elvinni.
3: Tehát tulajdonképpen, ha bárki kételkedne abban a rendszerben, amerre együtt mentek mondjuk, vagy valamit te véghez akarsz velük vinni, kételkednek, akkor meggyőzöd őket.
2: Támogatom. Aha. Támogatom, lehet, hogy 2-3 utat neki mutatok, és biztatom arra, hogy helyes utat választottunk együtt közösen, és aha, az, amit mi ajánlottunk neki, az egy helyes út.
3: És hogyha jönnek mondjuk azzal kapcsolatban, amit te csinálsz, úgynevezett vészmadarak, akik abban kételkednek, amit te csinálsz, hogy az úgy nem lesz jó, mondják, hogy hát az úgy biztos nem fog működni, azt ne, bárhogy csak úgy ne haragudj, az úgy nem, az nem fog menni, mondják.
2: Ilyennel már nagyon sokszor találkoztam. Mi a Merjünk Nagyok Lenni csapatba tartozunk.
3: A kudarcot szoktad számításba venni?
2: Hogyne, természetesen. A Winston Churchillnek van egy nagyszerű mondása, hogy a kudarc az nem fáj. A kudarc nem bánt, hogy megpróbáltad, legalább az a lényeg. Természetes, hogy vannak kudarcok. Akkor az ember azokból tanul és tovább lép. Sejtem, tudom, felmérem, hogy mi az az út, amin járni kell, és nem nézek hátra.
3: És ez mindig is így volt a te életedben?
2: Igen, amikor fiatal pályakezdő voltam, amikor szüleimnek azt mondtam, hogy már pedig én színész szeretnék lenni, már pedig én tanulni szeretnék, kérek egy lakáskulcsot, majd éjszaka megérkezem, ahogy a kulcsot betettem a zárba, aludjatok el, mert megjöttem, és nincs baj, én mindig jártam az utamat határozottan.
3: Nem változtál ilyen szempontból?
2: Sőt, szárazabb lettem. Környezetem azt mondja, hogy keményebb. Tehát ha valamiről úgy gondolom, hogy az fekete, akkor nem a lilánál és a rózsaszínnél és a szürkénél kezdem, hanem én azt mondom, hogy én úgy látom, és én úgy döntöttem, hogy ez fekete.
0: Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod, amit csinálsz?
2: Igen, szoktam kételkedni.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Bővebben.
1: Hú, de nagyon komolyan mondod, hogy igen, mindig?
2: Mindig.
1: Mindig?
2: Mindig, és ez nehezíti az én életemet,
1: hát,
2: mert az ember azokat a döntéseket, vagy azokat a kérdéseket, amikben kételkedhet, azért azt jól megfontolja, és jól meggondolja, meg is valósítja, csak aztán jön egy éjszaka, vagy egy álom, vagy egy beszélgetés, amikor azt mondom, hogy és jól döntöttem, tényleg így kellett volna?
1: Lehet, hogy mégsem.
2: Lehet, az, hogy mégsem, az talán nem, de az, hogy biztos, hogy így van jól, biztos, hogy így kellett csinálnom, biztos, hogy ezt kellett mondanom, biztos, hogy ilyen módon kellett reagálnom, és akkor tulajdonképpen mindig meg tudom magyarázni, meg tudom győzni magam, hogy jó volt. Hogy jó volt, igen.
1: Na, de tényleg, és egyébként, hogyha jönnek a kételkedő emberek, akik mondják, hogy hát ez így nem lesz jó. Ajjaj.
2: Mi az életünkben az én férjemmel, Szolnoki Tiborral nem a lángoló fiatal korunkban találkoztunk a pályakezdés elején, hanem mind a ketten másfele dolgoztunk, és másfele orientálódtunk, és akkor, amikor mi összetalálkoztunk, akkor volt egy olyan ellenállás a szakmában ez iránt, a kapcsolat iránt, ami egészen elképesztő volt. Én és Tibor nagyon biztosak voltunk a dolgunkban, és körülöttünk mindenki, aki élt és mozgott, az azt mondta, hogy na, majd megnézem, ja, majd így lesz, majd úgy lesz. És mi ketten voltunk a világgal szemben, akik azt mondtuk, hogy ilyen találkozás nincs több, csak ez az egy, és ebben mi úgy hiszünk, ahogy senki más nem tud.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kudarcokat számításba szoktad venni? Amikor nekivágsz valaminek? Számolsz azzal, hogy nem sikerül?
2: Hogy kudarcos lehet-e a dolog?
1: Hát igen, hogy ez nem sikerül.
2: Persze.
1: Számolsz vele, felkészülsz arra és a legrosszabbra is? De hiszed a jót, közben a legjobbat,
2: igen.
1: Így?
2: Igen, aha. Feltétlenül.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Feltétlenül hiszem azt, hogy az úgy lesz jó. És amellett természetesen az ember számít arra, hogy hát ha beülök az autóba, akkor is arra számítok, hogy téli gumi van, be vagyok kötve, felteszem a szemüveget, összes visszapillantó tükör működik, a fékem működik, minden, de elképzelhető, hogy jön szembe egy őrült.
1: Van olyan pont egyébként neked, el tudod képzelni, amikor feladod? Nem küzdesz tovább? Vagy te soha nem adod fel?
2: Én nem nagyon szoktam feladni. Lehet, hogy elkedvetlenedek.
1: Vagy megadod magad?
2: Nem, a megadás az soha nem volt a sajátom.
1: Hát, hogy megadom magam annak, hogy ha valami akar történni rajtam keresztül, én hiába akarok valami mást csinálni, nem egyszerűen sehogy nem akar létrejönni, és akkor egyszer csak megadom magam.
2: Az, hogy rögtön abban a pillanatban nem sikerül, vagy nem adatik meg, vagy nem jön létre. Sose értettem anyámat, amikor azt mondta, hogy ne add fel, hogy sose add fel. Édesapám mindig azt mondta, a Zsadon família az egy nagy református família, és ugye hiába volt, hogy fejezem ki szépen, templom csend abban a gyerekkori időszakban, mi nagyon sokat beszélgettünk hitről, elhivatottságról, Bibliáról, édesanyám fotelbe ülve olvasta a Bibliát, és hitről, elhivatottságról, Bibliáról, édesanyám fotelbe ülve olvasta a Bibliát, és beszélgettünk róla, és az édesapám ennek megfelelően

0: mondani, hogy ne félj, hogy sose félj. Menj oda, mondd el, hogy a félelem az nem szabad, hogy az embert befolyásolja. És az, hogy nem sikerül egyszerre, meg nem sikerül másodszorra, akkor az anyám mondta, hogy akkor ahol az ajtó becsukódik, ott kinyílik egy ablak, de meg kell keresni az ablakot. Tehát nem nyílik ki az ablak csak úgy magától, oda tudni kell, hogy akkor hány kilométert megyek még addig az ablakig, hogy az ott kinyíljon. Én egy nagyon küzdős vagyok. Tehát nem adom meg magam. Nem adom meg magam.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz?
2: Szeretnék már erről múlt időben beszélni. Amikor fiatalabb voltam, akkor mindenképpen.
3: Udvarias Anna, színművész.
2: Most erről a megfogalmazásról az önbizalom hiány jut eszembe, hiszen szerintem az kételkedik, nem? Magában.
1: Tudom,
2: aki önbizalom hiányos. Fiatalon szerintem sokkal több mindenbe kételkedtem, mint a mostani koromban.
1: Érdekes, mert lehetne azt is hinni, hogy a fiatal nem gondol bele semmibe, csak megy, hisz magába, kigondolt valamit, megy, akár fejjel a falnak, nem kételkedik semmiben, eldöntöttem, csinálom, de neked pont fordítva volt, hogy akkor te fiatalon mindig kételkedtél. És most pedig már nem annyira.
2: Most, hogy mondod, az utamat, amit kitaláltam, azt végigjártam fiatalon. Mm-hmm. Tehát én gyermekkoromtól elkezdve színész akartam lenni, és nagyon kitartottam, mert nem mintha nagyon akadályoztak volna a szüleim, szó sincs erről, de kitartottam emellett mindig. Inkább az, hogy amit csinálok, jó-e? A produktum?
1: Hát
2: megfelelő-e? Elég-e? Én ezt értem most ezeken a kételkedésen, ez jutott eszembe erről, és ebben a mostani koromban azért ebből kevesebb van. Szóval egy egészséges mértéket tartva az embernek szerintem kételkedni kell magába,

0: vagy amit csinál, hogy jó-e éppen az az adott produkció, vagy cselekedet, vagy gyermeknevelésben. Na hát például ott milyen témára akadtam most így.
1: Hát ugye, ott meg
0: én mindig azt szoktam mondani, most már nekem 20 és 24 évesek a gyerekeim, hogy amikor így döntések elé kerültünk a férjemmel, hogy ezt így álltuk, és meglátjuk 10-15 év múlva. Tehát most ez ki tudja, hogy most ezt jól csináljuk-e, vagy jól döntünk. Meglátjuk.
1: Na és hogyan hatnak rád a kételkedők, hogyha valamit véghez akarsz vinni, és akkor jönnek a vészmadarak, és azt mondják, hogy hát nem lehet ilyet megcsinálni.
0: Én megőrülök.
1: De hátráltat, hát vagy pedig pont, most hogy fel
0: nem hátráltat, de nem hagyom magam hátráltatni. A vészmadár a kételked, magában kételkedik, és nekem ne ronts el. Nagyon udvariasan elkerülöm, vagy megpróbálok esetleg beszélni vele, attól függ, hogy milyen, mert baráti társaságban is van ilyen egyébként. Abszolút. Akit ettől függetlenül szeretek, csak megpróbálok beszélni vele, hogy ne gondoljunk mindig arra, hogy nem sikerül.
1: De akkor ő mondja, hogy hát ez hogy lehet? Hát ez biztos, hogy nem fog. Nem gondoltál bele, hogy ez nem fog sikerülni? Hát ilyet nem lehet megcsinálni. Hát egyszerűen te is már bele kell gondolnod, hogy anyukaként is nem lehet ilyet csinálni, és csak mondja, akkor ez téged gyengít, vagy pedig még inkább erősít, hogy dehogy nem lehet ilyet
0: semmiképpen
1: csinálni.
0: Semmiképpen nem gyengít.
1: Még inkább megmutatod?
0: Hogy erősít, lehet, nem tudom. Azt hiszem, őt próbálom inkább segíteni, vagy helyre tenni, ez az első gondolatom, hogy nyugi, nem, így nem mehetünk előre.
1: Hiszed a legjobbat, és felkészülsz mai fejeddel a legrosszabbra is?
0: Nem, szerintem arra nem szabad.
1: Nem?
0: Feltérképezni már előre, hogy...
1: Nem, abban
0: nem hiszek. Előre nem szabad eldönteni, hogy...
1: Hát nem is, csak felkészül.
0: Akkor már megfordul. Hát nem szabad, hogy az megforduljon a fejedbe, hogy ebből... Nem. Hát ebből óriási bukta is lehet.
1: Egyáltalán számításba se venni, nem is gondolni rá.
0: Én azt hiszem, igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Kizárni.
0: És talán, de szerintem ez egy pozitív gondolkodás, nem?
1: Hát egyrészt mindenképpen pozitív, másrészt pedig lehet, hogy kockázatos, nem? Mert egyébként hiszem a legjobbat. Az oké, nem? Hiszem a legjobbat. De közben, ha felkészülök egyébként a legrosszabbra is, én azt hiszem, hogy ezt szoktam egyébként, hogy közben számításba veszem a legrosszabbat, és arra is gyorsan van egy elképzelésem, hogyha a legrosszabb történik, akkor arra megyünk, de egyébként pedig hiszem a legjobbat, és sokszor a legjobb történik, és akkor megyünk a jó úton. Na de te
0: nem,
1: pedig azt
0: nem tudok ezzel egyet érteni. Nem tudom.
1: Neki,
0: igen, meg hát különbözőek vagyunk, hála Istennek, hogy mindenki különböző. Nem tudom, és talán most így belegondolva nem is értek, akkor ezek szerint akkora kudarcok?
1: Nem annak élted meg valószínűleg, hogy nem annyira kudarcnak élted meg a kudarcot.
0: Igen.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
1: Balaton. Balaton rádió.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Te szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz?
3: Örökös vívódás.
4: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
3: Nem volt ez mindig így egyébként.
2: És azt tudod, hogy mióta van?
3: Hát pontosan behatárolni azt nem tudom, hogy mióta vannak a pozitív gondolataim mellett olyan erősített negatív gondolatok, vagy a hitetlenkedés. Tehát, hogy ezt nem tudom megmondani, hogy ez mikortól van, de azt tudom, hogy az utóbbi időben inkább az jellemző rám, hogy nagyon sokat kételkedek, és ez jellemző a magánéletemre is, nem a párkapcsolatomra, hanem az anyaságra gondolok itt, és jellemző a karrieremre is.
2: Lehet, hogy akkor gyermekkorban még nem is voltál ilyen, hanem akkor csak mentél, és hitted, hogy az, amit csinálsz, az jó, nem?
3: Ez pontosan, ahogy mondod, ez
2: és aztán
3: volt.
2: Tényleg mi történhetett, és mikor, hogy egyszer csak...
3: Oda vezetném vissza, hogy amikor én elkezdtem énekelni, akkor nagyon-nagyon hittem magamban, és nagyon szerettem azt a fajta önbizalmat, amit én akkor éreztem, mielőtt felmentem a színpadra. Én Kolozsváron tanultam énekelni, és az akkor énektanárnőm egy nagyon-nagyon pozitív ember volt, és már ez napig is egy olyan embernek ismerem, és mindig nagyon-nagyon tudta tartani bennünk a lelket, és nagyon, nagyon tudott minket ösztönözni, és éreztük azt, hogy nagyon hisz bennünk. És ez nem csak rá vonatkozott, hanem az egész családomra is, az egész baráti körömre, vagy akár az iskolában a társaimra, a tanáraimra. Tehát, hogy mindig éreztem azt a fajta hitet, amit ők felém mutatnak, és ez...
2: Hittek benned, és akkor ez vitte az erőt, és nem is kételkedtél.
3: Igen,
2: és... Még nem aztán...
3: Felköltöztem Magyarországra, ugye én egy tehetségkutató műsorban voltam 2012-ben, és én egy kisvárosból származom, ahol voltam egy olyan lány, aki valamiben tehetséges, és sikereket értem el benne, és lubickoltam a sikereimben, és nagyon élveztem, és amikor ide felkerültem...
2: Budapesten pedig lehet, hogy egy porszemnek érezted magad.
3: Igen. Tehát, hogy itt már egy voltam, vagy vagyok a sok közül, és ezt nehéz ezt a kettőt egyensúlyba hozni, hogy most akkor hol van az arany középút. Elkezdtem azon gondolkodni egyáltalán, hogy ki vagyok én.
2: Mit keresek itt?
3: Mit keresek itt? Mi az, amit én szeretnék képviselni?
2: Lehet, hogy nem is itt kellene lennem, inkább haza kellene mennem vissza a kisvárosba, én is.
3: Ez a gondolat ez nem fogalmazódott meg bennem, hogy vissza kéne mennem. Az viszont már annál inkább megfogalmazódott, de ez sem közvetlen a műsor után, hanem évekkel később kezdett el megfogalmazódni bennem ez a fajta gondolat, hogy én mit is csinálok? Ki vagyok én? Mit képviselek? Mit akarok adni a zenémen keresztül, vagy zenémen keresztül? És akkor ott kezdődött el egy ilyen fajta
2: kételkedés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nem véletlenül a kételkedők kételkedése okozott benned is kételkedést? Hogy jöttek mások is, hát ez úgyse fog sikerülni, nem tudom, ez ilyet, hogy lehet ilyet csinálni, meg ezzel foglalkozni, inkább csinálnál valami mást. Mások lehet, hogy kételkedtek, és akkor átragadt rád.
2: Kételkedők mindig vannak, mindig voltak és mindig lesznek is.
1: Hogyan hatnak rád?
2: Van, amikor jól hatnak rám, de van, amikor nagyon rosszul esik.
3: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
2: És az viszont biztos, hogy befolyásolható vagyok. Mert például, hogyha megírunk egy dalt, vagy meghangszerel Gergő egy dalt, a férjem, és abban a pillanatban én tökéletesnek érzem, és nagyon jónak, és jön egy külső szemlélő, aki azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem ez nem annyira jó, akkor egyből abban a pillanatban elkezdek azon gondolkodni, lehet, hogy igaza van, és hogy mit kéne másképp, tehát hogy nem... Tehát, hogy az a fajta magabiztosság, az eltűnt. Elszállt. Nincs már. Igen.
1: Lehet, hogy nem is lesz soha.
2: Dolgozom rajta, hogy legyen igazából.
1: Nem tudom, aztán, ha az ember felszívja magát, és olyan magabiztos lesz a végén, és akkor meg az a másik véglet, nem? Amikor meg senki másnak nem adsz a véleményére, hanem biztos,
2: hát az a pont szerintem nem fog eljönni, mert...
1: És nem is volt régen sem, hogy annyira magabiztos voltál, hogy utána nem volt olyan?
2: Hát... Az énekléssel kapcsolatban volt, abban nagyon hittem, hogy nekem ez az utam. És arról nem tudtak letéríteni se a szüleim, nem is akartak igazából. De akkor is voltak nyilván olyan emberek, akik nem hittek bennem. Tehát, hogy azért mindenkinek nem is lehet tetszeni, meg nem is kell, meg nem is igyekszem én mindenkinek megfelelni, de alapból akkor nem foglalkoztattak azok az emberek, akik bennem nem hittek, vagy nem érintettek meg. Mm-hmm. Én inkább azokra az emberekre koncentráltam és összpontosítottam, akik hittek bennem, és akkor így ezzel nem volt probléma. De ma már úgy érzem, hogy mindig is befolyással fognak bírni egy kicsit, mert nem tudom, az ember, ahogy érik, és ahogy telik az idő, úgy szélesedik így a látáskör, és figyelembe veszünk mindent, ami körülöttünk van. Nem csak úgy megyünk előre, hogy már pedig ez az én igazam, hanem sokkal inkább figyelembe veszem a külső szemlélőknek a véleményét is.
1: Hát meghallgatod őket, és igen, de tulajdonképpen azt, hogy neked mi a jó, azt ők nem tudják.
2: Azt ők nem tudják, azt csak én tudhatom, igen. Csak hát ez a kérdés, hogy én is tudom-e, hogy nekem mi a jó. Tehát, hogy amikor az ember önmagában még nem annyira biztos, akkor azért el tudják téríteni egy kicsit.
1: És aztán a kételkedésből hogyan lesz bizonyosság, amikor mondjuk tényleg mész az utadon, valamiben elkezdesz kételkedni, hogy jól csinálom, mert ez lehet tényleg gyermeknevelés, vagy karrier, vagy bármi. Utána hogyan győzöd meg magad, hogy de, ezt így kell csinálni?
2: A megérzéseimre hallgatok. Tehát utolsó löket az, hogy én mit érzek.
1: A kudarcot azt számításba veszed?
2: Igen.
1: Mennyire?
2: Tehát, hogy hát mondjuk... abszolút számításba veszem. Igen. Tehát igazából a kis angyal itt van a bal oldalamon, és mondja, hogy oké, csináld, jó lesz, szuper lesz, jó lesz a végeredmény. Megérik a gyümölcse, aztán jön a kis ördög, aki meg aztán előhozza azokat a gondolatokat, hogy de mi van, ha? Mi van, ha nem jön össze? Mi van, ha másképp sikerül? Mi van, ha nem lesz sikeres? Mi van, ha elbukok? Tehát, hogy mindig ott van a pakliban, és szerintem kell is, hogy ott legyen. Mert ha az ember felkészül a rosszra is, akkor talán nem éri olyan nagyon rosszul, vagy nagyon mélyen. Most ide tudok hozni egy példát, ami nem feltétlen elsősorban kudarc, de amikor én készültem megszülni a kisbabámat, ugye a 9 hónapunk adott volt rá, hogy felkészüljünk a felkészülhetetlenre, de akkor például én csak is abban hittem, és csak is azt láttam magam előtt, hogy az én gyermekem természetes úton fog megszületni, és nem vettem számításba azt a lehetőséget, hogy akár történik valami közben, és császármetszéssel fog a világra jönni, és végül az utóbbi lett. Egyáltalán nem készültem rá, egyáltalán nem számítottam rá, és nagyon-nagyon rosszul érintett. És ez volt az első olyan nagyon nagy pofon, hogy igenis számolni kell mindig azzal, hogy mi van, ha. Tehát számolni kell a legrosszabbal is, de közben hinni kell abban, hogy a lehető legjobban fog sikerülni. Számolni kell a legrosszabbal is. de közben hinni kell abban, hogy a lehető legjobban fog sikerülni.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
4: Időjárás.
5: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

0: szép.
1: Balaton Lelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balaton Lellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferencke gyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balaton Lelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint élt. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balaton Lelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát. Később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is. kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A kis hegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

Csonkatorony árnyéka is a szőlőtürelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a Csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak műverése itt nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak, Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a Csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És... van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A Csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős borkultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

felesleges, se kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után. Né-

Fonyód. Sétányok, villák és a kriptavilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy település és egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá, 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt. Dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak település, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A Várhegyi szép látó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a Várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század eleji nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panoráma sétánynak hívják, ami a Várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi Bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélén nagyjából 70 méteres magasságban vezet, és innen kedvező időben szinte a teljes nagy ív belátható, Keszthe irányától Tihany felé. A sétány ráadásul nem csak úgy van. Az elmúlt időszakban megújult, és a város szerint körülbelül 800 méter hosszan rendbetették a burkolatot, a kőpadokat és a közterületi elemeket is. A Bélatelepi villasor története a helyi összefoglaló szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban Bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült Bélateleten, és egyszerre közösségi pont is tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartó oszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen fémszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben Abrudbányai Rédigerődön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándok helyé vált. Fonyód ettől fonyódi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi,
és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kriptavilla terébe.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanévrendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszinszandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
0: Időjárás.
1: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastélyi, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre Emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik főszintere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat.
Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

Balaton Lelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balaton Lellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy égköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferenc kegyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább,

ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szülő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát, később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is. Kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A Kishegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

Szigliget, a tatárjárás utáni vár és a csonkatorony csendje. Szigligetnek van egy olyan város tartása, amit már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élő helyszínné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

Vogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantus János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll, a kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hívát, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanév rendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az is iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
0: Időjárás.
1: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
3: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Klik TV tulajdonosa és főszerkesztője.
4: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Klik TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
4: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Klik TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert A Click TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezeres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat. És hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL, TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV, ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
3: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
4: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Click TV-nek 30 nap alatt 12 millió videó letöltése van, videó megtekintése, tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre. A Click TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek, 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
3: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
4: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Click TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat a az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelységet, vagyis hogy egy olyan irodahelységet, ahol egyben nyitottam, nyitattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
3: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz-e mondani, esetleg összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességben mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe kotorászni.
4: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Click TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. Ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánó András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
3: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
4: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
3: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen? Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen. Egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos.
4: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat, kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést, hogy az adott csatorna frissült. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a YouTube algoritmus pontosan ismeri a mi célközönségünket, és az előbb említett módon oda teszi nekik ajánlóba a mi videónkat. Na most, többen vannak fent a célközönségünkből a YouTube-on az adott pillanatban, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tömegből tudja kiválasztani, vagy megmérni az adott videónak a sikerességét. Viszont van egy fontos dolog. A YouTube saját AI-ja szerint, vagy rendszere szerint, információk szerint, mert ugye ebből nem létezik tankönyv, tehát itt az ember a morzsákat maga kaparja ki folyamatosan. Az a hivatalos álláspont, hogy egy YouTube videónak a sikerességét önmagában nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is miért fontos a csomagolás? Ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. Én a Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4 százalékot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10 százalékig, mondjuk úgy, hogy 9-10 százalékig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10% fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23% arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek, a YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Click TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondjak, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a néző közönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
3: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
4: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Click TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Click TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is, szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az előtte való nap, az előző nap mennyit tudtunk termelni. Tehát látok összesítést is, látom azt, hogy bevétel szempontjából hogy teljesített a Click TV, és bizony-bizony valamikor nagyon feszülten kell figyelnünk arra, hogy kimaxoljuk a YouTube rendszerében lévő lehetőségeket, mert adott esetben sokkal jobban kell küzdenünk a nézőknek a kegyeiért. Vannak olyan pillanatok, amikor eltalálunk egy-egy olyan anyagot, egy-egy címet, hogy tényleg szinte hátradőlhetünk, mert úgy dolgozunk tehát mi a Click TV-nél képzeletben, mint egy Forma 1-es verseny. Ugyanis mi történik a Formula 1-es versenyekben? Valamilyen időjárási körülmények figyelembe véve, valamilyen az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen 30 perces beszélgetést. Legyártunk 45-50 darab interjút, és azon múlik, hogy hány darab anyagot jelenítünk meg a csatornánk, teszünk közzé a csatornánkon egy nap, hogy az óránkénti nézettség éppen milyen. Ezért hasonlítottam az óránkénti nézettség miatt, hasonlítottam mi a mi küzdelmünket egy Forma 1-es versenyhez. Tehát nem az történik, hogy előre eldöntjük az, hogy hány anyag megy ki aznap, és hogy mely anyagok, be van tározva a rendszerbe, legalább most is szerintem 15 interjú, és nagyon sokszor megbeszéljük a kollégákkal, hogy még nem engedünk ki anyagot. Van olyan, hogy egy adott pillanatban nem tudjuk eltalálni a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licit, tehát mennyit kínál a YouTube, és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
3: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie, ilyen célkitűzés nálatok van, nem tudom én a ma esti adást, minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
4: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.

0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
1: Miért fontosak mégis akkora sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót. De igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
2: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
1: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves

0: és vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik a hosszú monológom kapcsán még nem aludtak el, hogy bevágunk. Készítettem MP4-es, tehát mind kis videóformátumú pár másodperces inzerteket, amiket bevágunk mi mesterségesen ezekbe az anyagokba. Például az van ráírva, hogy folytatjuk, vagy támogasd a Klik TV-t, és egy esztétikus, szép 2-3 másodperces ilyen kis szünetet mesterségesen a vágók, akik az interjúkat vágják, helyeznek el ezekbe az interjúkba. Az algoritmus ezt teljesen megengedi, tehát itt, amikor feltöltöttük az admin rendszerébe a YouTube-nak a videót, már eleve be van építve az első 10 percbe 2 ilyen inzert, és a YouTube a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Klik TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet? Vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtok pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni?
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rákattintanak, rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az a YouTube, az elindított élő, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrésztről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális tévé nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni. Tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbáltuk, ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk. És képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát az a kérdés megint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az, az élő műsor egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol, és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyőt. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén, egy este 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben, azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebben az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, 5, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak. És igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk már a 3 darab, tehát kiküldtünk több olyan videót is, ahol elhasználtuk az értesítéseket, akkor hogyha mi este elindítunk egy élőt, akkor a YouTube már nem küld arról értesítést a nézőknek, tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Szóval nem fehér vagy fekete ez az egész, hanem ez mindezt figyelembe kell venni, és ami talán mindenképpen említésre méltó, hogy nincs egy adott recept a YouTube-nál, mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz. Vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudnia a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cég, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. Viszont, hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és ez a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ba ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként három helyen ajánl a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk. Viszont azt is méri, és az a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a videó adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat, se ajánlókat sem, vagy később sem, amikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikk változatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1000-1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, és ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Klik TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a riport alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Click TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen belső titkot árulok el, ami lehet, hogy néhány riportalanynak nem feltétlenül lesz mondjuk szimpatikus, de hogyha most jelen pillanatban a Click TV Plus csatornáját arra használjuk az építkezési szakaszban, hogy olyan anyagokat is átrakjunk oda, ami esetleg már a fő csatornán nem fér el. Tehát a többlettermelésnél, a túltermelésnél sajnos, ezt be kell vallanom, hogy előfordulhat ilyen, hogy muszáj már megjelenítenünk, aktiválnunk egy videót azért, hogy aktuális maradjon a tartalom, viszont annyira pörög a fő csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Click TV Plus csatornán megjeleníteni, aminek több cél, amivel így több célt, vagy több legyet ütünk egy csapásra, az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúkat oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Click TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Click TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napirend előtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, hogy mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány, ez felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Click TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva. Oh,

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinál, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a gazdasági és energiaügyi minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
4: Időjárás.
5: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
7: Igazi Igaz, még javában tombol a nyár, de a foci rajongók fogadok, hogy már az őszi szezon meccseinek időpontjait nézegetik és azt tervezgetik, melyikre szeretnének jegyet venni. Mindezek okán ma abban igyekszünk majd segíteni, hogy milyen oldalakról szabad jegyet rendelni. Mert hogy sajnos sokakkal megesett már, hogy azt hitték, van jegyük egy rangadóra, ki is utaztak, és aztán nagyon nagyot koppantak. Mint utóbb kiderült, kamu oldalon vettek jegyet. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Mit tehet az ember, ha a szállodába külön díjért befizetett tévécsatornákért csak a pénzt kérték el, és nem kapott érte egyébként semmit, vagyis nem tudta nézni azokat az adókat. Amikor pedig reklamált, annyit mondott a recepciós, hogy hát sajnálja, de a számlából ugyanakkor nem vonta le a nem vett igénybe szolgáltatás díját. Na mi van ilyenkor? Ezt is megfejtjük ma. Aztán egy hallgatónk történetéről is beszélünk ma, rendelt egy nagy takarítást az otthonába, eddig rendben is van minden, de nem volt elégedett az eredménnyel. Reklamált, de elhajtották. Milyen szabályok vonatkoznak egy ilyen szolgáltatásra, egyáltalán hogy lehet megállapítani azt, hogy rendesen kitakarítottak, vagy nem? Erről is beszélünk, mint hogy arról is, hogy hogyan lehetséges, hogy hiába fizette ki valaki a később felhasználható utalványát, a beváltóhely mégsem fogadta el. Aztán, mit lehet tenni olyankor, amikor nem adják oda a számlát egy munka végeztével, azt ígérik, elküldik majd e-mailbe, ám a számla sose jött meg, a hallgatónk pedig kicsit sem elégedett az elvégzett munkával, ráadásul hiába próbálja őket utolérni. Aztán egy megtörtént eset kapcsán azt is megfejtjük, hogy Antik Csillár felújítása a történet, ez egy tényleg megtörtént eset, hibás teljesítésnek számít ez az én kérdésem. A javítás után hiányzik a kristálycsilláron lógó díszekből, ami egyébként rengeteg volt, de majd részletesen végigbeszéljük. És még ha marad időnk, egy tömegközlekedéssel kapcsolatos vitás ügy megoldásáról is szól lesz. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, és már is belekezdünk. Annyira nagy szerencsém van, illetve nem csak a nekem, hanem szerintem a kedves hallgatóknak is, ugyanis végre sikerült egy igazi békéltetőt becsalnom a stúdióba. Nagyon sokat beszélgettünk már az elmúlt évek során is a budapesti békéltető testületről, egyáltalán a békéltető testületekről, és hogy látom a levelezést, azért már el is mennek, tehát használják is ezt a lehetőséget, aminek nagyon örülök, de hogy azt gondoltam, hogy nincs annál tanulságosabb, mint megtörtént esetekről beszélni, mert annak kapcsán mindenki a saját dolgába jobban el tud járni. Na, ez a hosszú lózunk után nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Éva ügyvédet, aki békéltető is, és hálásan köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
8: Köszönöm, köszöntöm a hallgatókat!
7: Szóval, lehet, hogy valaki furcsálott, egy Antik Csillárról fogunk beszélgetni, de nekem ez annyira megütötte a fülemet ez az ügy, hogy mindenképpen beszéljünk. Ugye azt mondtam, hogy itt aki látott már Antik Csillárt, van sok olyan, aminek vannak ilyen millió kis logói, amivel jól lehetett gyerekkoromban zörögni, mert szép hangot adott. Szóval ezen kezdődött a vita, ha jól tudom, és úgy elfajult, hogy már a békéltető testülethez mentek. Mesélj már erről.
8: Egy kedves idős hölgy egy antiknak nevezett csillár, ő maga Antik Csillárnak nevezte, felújítását rendelte meg egy üzlettel rendelkező vállalkozástól. Ő úgy mondta, hogy megbízta, de hát nyilvánvalóan arról volt szó, hogy egy munkával elérhető eredmény, tehát, hogy csillogjon a csillár.
7: Igen,
8: ez volt az ő célja. Ezen a csilláron szerintem olyan 200-250 kristály fityegő volt, az volt a hölgy panasza, hogy felújítás után szerinte nem megfelelően és nem teljes számban pótolták a fityegőket.
7: Na hát ezt lehetne látni, nem? Vagy fotók voltak?
8: A már a kérelemhez becsatolt fotókból, még igazi kézzel írt kérelem volt sok-sok kinyomtatott papírképpel, csillál alulról, felülről, társaságban, működés közben, bevilágítva, esküvőkor, minden, tehát látszódott. De ebből ugye értelemszerűen nem lehet megszámolni, hogy hány darab fityegő van rajta, csak azt láttuk, hogy sok. A hölgynek ugye azt mondta, a hölgynek az volt a panasza, hogy nem megfelelően voltak ezek a felújítás után rögzítve, illetve hiányoztak is belőle. Egyébként pótolni is kellett néhány sérült fityegőt, kristályt. A vállalkozás válaszíratából egészen más tényállása rajzolódott ki, sőt, bár a békéltető testület a meghallgatásain különösebb bizonyítási eljárás nem tud ugye lefolytatni, nyilatkozatokból, papírból, képekből, szakvéleményből tud dönteni, de egyszer csak megjelent a security két munkatársa az irodaházból, felciperve az antik csillát, korrekten becsomagolva.
7: Oda a békéltető testületi ülésre?
8: Bebizony, ott volt. A hölgy azt mondta, hogy számoljuk le, hiányoznak a fityegőkből, nem tudom én, 13 darab. A vállalkozás elővette a hát megbízási szerződésnek nevezte, de hát nyilvánvalóan egy megrendelés, egy vállalkozási szerződésről szólt a dolog, amin korrekten rajta volt, hogy ez egy esztétikai típusú villamosságot, húzalozást nem érintő felújítás, nyilatkoztatta a hölgyet, hogy ugye nem műtárgy, mert hogyha ilyen kulturális érték, akkor sokkal szigorúbb szabályok aha vonatkoznak rá, akkor erősebb a dokumentáció, és mivel bár ez javító, karbantartó szolgáltatásnak a kötelező jogszabályi rendelkezések folytán nem minősül, ő ettől függetlenül a munkájára fél év jótállást vállalt, önkéntes. Sőt, az is így van, önkéntes jótállást, jótállás. Sőt, az is benne volt, hogy a hölgyen leegyeztették, hogy ő Ausztriából meg fogja rendelni, mert Magyarországon nem kapható aha a kristályfityegőket, a hiányzókat. Ott ültünk, egyezkedtünk, a hölgy azt mondta, hogy ez a csillár így 13 fityegő hiányában, amit úgy elsőre nem lehetett látni, hogy ez így hiányzik, ez szinte értéktelen, tehát kéri vissza a teljes szerinte bekerülési értékét ennek a csillárnak, ami ugye felbecsülhetetlen érték, de ettől függetlenül a vállalkozási díjat is kérte vissza. Hát ekkor ugye...
7: Énkor mit lehet tenni? Egyáltalán hogy lehet komolynak maradni?
8: Megnyugtatjuk a fogyasztót, tájékoztatást adunk a szavatossági jogok igényérvényesítési sorrendjéről, a hibás teljesítéssel okozott kár.
7: De magyarul, mert én értem, mi az, hogy hibás teljesítéssel okozott kár, csak azt gondolom, egy idős néni nem érti jól.
8: Abszolút, abszolút.
7: Tehát lefordítva a populáris.
8: Teljesen,
7: jó,
8: teljesen.
7: Jó, ez fontos.
8: Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy Battonyától Nemes Medvesig, Tejföldtől az űrakétáig mindenhez értenünk kell, és mindenkinek kell tudnunk elmagyarázni.
7: De ilyen ügyed még nem volt, pedig már nem most kezdted a
8: békéltetést. Ez így van.
7: Mi lett a vége most már nagyon?
8: Egyesség lett a vége. A legalsó körben leszámoltuk a fityegőket, kibontottuk a csillát, óra 47-kor, egy órás a tárgyalás, tehát még volt hátra 13 percünk. Leszámoltuk, nem hiányzott fityegő, csak az új fityegők közül kisebb volt a nagy fityegőnek is fityegő.
7: Jaj, ezt én már nem is tudom.
8: Olyan volt a kialakítása, hogy egy nagyobb kristályon lógott egy kisebb kristály. Igen, de hát ugye értelemszerűen olyat nem lehetett már kapni még Ausztriában sem, amit mondjuk 60 évvel ezelőtt legyártott.
7: Vagy
8: 160 évvel ezelőtt, és akkor lett egy napfényes egyesség a vége, ez a legjobb a békeltető testületi eljárásokban, hogy azért, hogy a hölgy elégedett legyen, a hazaszállítási költséget vállalta a vállalkozás, hogy hazaviszi a hölgynek a csillárt.
7: És föl is szerelíteti, vagy azt már...
8: A hölgynek lakásfelújítása volt, tehát aha volt mindenki, saját aha mestere volt, és azt is vállalta, hogyha a hölgy fél éven belül újra hozzáfordulna, akkor egy ingyenes tisztítást kap a hölgy. Tehát egy rendkívül korrekt vállalkozásról volt szó.
7: A vállalkozás korrekt volt, a hölgy megnyugodott?
8: A hölgy teljesen megnyugodott, nem volt kevés munka, hogy megnyugodjon, de hát ezért csináljuk.
7: Hát ez egy jó sztori volt, de gondolom, hogy azért vannak ennél sokkal, de sokkal komolyabbak is.
8: Bizony.
7: Már ahol az ember még mosolyogni se tud. Én azt gondolom, hogy, és nem is engedlek el, vannak olyan témák, aminek kimeríthetetlen a tárháza, ilyen a tömegközlekedés. Mert hogy Mert hogy mindig, én például most már az 5000 fokban nem, de egyébként szívesen tömegközlekedek, és én ott hagytam abba, mikor felszálltam az egyik villamosra, és nem volt klíma, viszont volt húzat, utána átszálltam a másikra, ahol olyan klíma volt, hogy a rutinosak előszedtek sálat, és letakarták a vállukat, szóval nekem innentől lett elegem a közösségi közlekedés, ez egy napon belül, egy úton belül történt meg, de gondolom, hogy ennél sokkal, tehát ez az én kínom, meg az én döntésem, ennél sokkal komolyabb tömegközlekedési ügyek is kerülnek hozzátok, mert hogy azok is hozzátok kerülnek, ugye?
8: Bizony, bizony, hiszen ez egy szolgáltatás. Szokott ügy lenni a késéssel, a pótdíjazással kapcsolatban. Érdekes esetek is vannak, hiszen ugye nekünk is ilyenkor el kell olvasni az üzletszabályzatot. Ha akarjuk, felszállunk egy villamosra, ha akarjuk, ha nem vonatkozik ránk 150 oldal üzletszabályzat. Például olyan eset is volt, amikor egy kinyitott energiaitalos doboz miatt kapott bírságot egy hölgy.
7: Már hogy fogta is a buszon vagy a villamoson kipöccintette?
8: Igen, mert nem volt betekerhető, és ilyenkor szennyezheti a többi utas ruházatát, mi egyebet, és éppen akkor ott voltak az ellenőrök, és ezért megbírságolták.
7: És ő elment a békértetőhöz?
8: Bizony.
7: De mennyivel bírságolták meg?
8: 25 ezer forintot.
7: Ja, azt hittem, az húzós.
8: Igen.
7: És akkor kikötött a békértetőn. Mi lett ennek a mesélyről a történetről?
8: Sajnos a vállalkozásnak volt igaza. A hölgy ugye azt mondta, hogy egy kis energiaital volt az ő dobozában, és olyan kicsi volt, hogy még az ő ridikülyese szennyeződött össze. Tehát egy kinyitott, nem mondok márkát, energiaitalos dobozról volt szó, amiben azonban volt, és nem volt visszazárható. Tehát jogosan...
7: Nem visszazárható itókát nem lehet fölvinni
8: bizony.
7: A tömegközlekedési eszközökre.
8: Bizony, ez
7: fontos.
8: Bizony. Hát ugyanúgy, ahogy erről most egy kampányt is láttam, ahogy étkezni sem lehet nyilvánvalóan.
7: De úgy étkeznek, mint a...
8: Igen. Azóta, amikor villamosozok, mindig eszembe jut, amikor látom, hogy valaki eszik-iszik velem szemben, hogy ezt a szegény hölgyet, ugye, pont elkapták, és
7: meg is bírságolták, és akkor ki is kellett fizetnie?
8: Ki is kellett fizetni, és ugye mivel ez olyan bevétel, erről nem mondhat le erről a bevételről a közlekedési cég, tehát még méltányosságból sem tudta ezt elengedni.
7: Milyen más tömegközlekedési ügyed volt?
8: Hát volt egy rendkívül érdekes, 13 percet késett egy villamos, tulajdonképpen erről van szó, 15 perc után kell ugye késési igazolást adni, gondoljunk a gyereke elkésik egy óráról.
7: Ez se köztudomás, hogy 15 perc után kinek kell, akkor álljunk meg.
8: Oké. Okay.
7: Kitől lehet beszerezni a késési igazolást? Ma Mávnál már tudom, de a BKV-nál nem.
8: A BKK, BKV-nál van, online is be lehet szerezni, tehát lehet írni egy e-mail címre, illetve személyesen az ügyfélszolgálati irodában is eljárva. Tehát, hogyha a gyerek igazolatlan órát kap, akkor ezt ki lehet váltani egy igazolásra.
7: Aha, ez például egy fontos dolog, amit csak nézünk egymásra, nem tudtunk. De akkor vissza a történethez, tehát valakinek 13 percet késett a micsodája, busza vagy a villamosa?
8: A villamosa késett, és ugye ő próbálta nézni a saját applikációján, meg a futár jelzőtáblán, ami már ugye van, de azt
7: mondja... Ami vagy működik, vagy nem,
8: hát
7: igen?
8: Hát igen, és ő azt mondja, hogy ellentmondó információkat kapott, és ez az ő munkába jutását jelentősen megnehezítette. És nem is, ugye ennél az üzletszabályzat kizárja a különböző kártérítéseket, tehát ha én el akarok késni, vagy elkések a színházból, akkor az én taxi költségemet nem tudom ráverni a közlekedési igen. szolgáltatóra, de itt az úr azt mondta, a fogyasztó azt mondta, hogy én jelképesen 1000 forintot kérek, mert nem megfelelően tájékoztatott engem a közlekedési szolgáltató.
7: Hát ez egy úri ajánlat, igaza van, mert nem a pénz volt számára a lényeg, hanem a valamiféle elégtétel, ugye ilyet nem lehet csinálni.
8: Ez így van. Na most ugye kiderült az üzletszabályzat rendelkezéseiből a meghallgatáson, hogy a időpontok, a meghirdetett indulási időpontok és menetidők tervezett értékek, amelyektől a forgalmi és a műszaki körülmények függvényében eltérések lehetnek, és a városi közlekedés sajátosságaiból eredő menetrendi eltérések, járat kimaradások okozta esetleges kárira szolgáltatók felelősséget nem vállalnak.
7: Ez nagyon édes. Tehát gyakorlatilag semmiért nem vállal a felelősséget.
8: Tulajdonképpen azért, hogy késik 13 percet a villamos, ezért nem volt felelőssége, de, és itt jön ugye a békéltetés lényege, hihetetlenül felkészült volt a fogyasztó, és rettenetes affinitása volt a közlekedéshez. Ez az első 5 perc után lejött, ugye a békéltetésnek van egy ilyen mediációs része, és végig ott motoszkált a fejemben, hogy ez így nem jó, hogy egy tulajdonképpen sérelmet szenvedett fogyasztót, még ha proforma jog alapján nem is jár neki semmi. Egyébként egy szimpatikus közlekedési szolgáltatós jogtanácsossal nem jutnak el egy nyugvó pontig ebben az ügyben. Az lett a vége, hogy egyességet kötöttek a felek. Ilyenkor ugye a békéltető is javasol.
7: Ilyenkor örültök
8: egyet? Jaj, nagyon, nagyon, tehát ezért csináljuk. Az lett a felek egyessége, hogy a vállalkozás a futárközpontban egy ingyenes látogatási lehetőséget biztosít a fogyasztónak.
7: De, és ezt örömmel elfogadta.
8: Abszolút, abszolút, abszolút.
7: De jó, de csak erre ráment egy csomó idő, energia, bár néha megéri, én is azt gondolom. Tehát akkor ezek szerint nagyon fontos dolgot mondtál, megint ezen fogok rugozni, 15 perc után.
8: Késési igazolást lehet
7: kérni. Késési igazolást, és azt elfejtettem meg, hogy mit kezdhetünk a késési igazolásra, csak annyi, hogy a munkahelyünkön, az iskolában.
8: Így van, így van.
7: Tehát kártérítés
8: az nem,
7: kizárt.
8: Az nem, az kizárt, igen.
7: Aha. Jó, egyébként szerintem a legnagyobb baj a budapesti, nagyon jó egyébként a közösségi közlekedése Budapestnek, ez tény. Ami nagyon nagy bajnak gondolok, az, hogyha valami baj van, akkor ott szárítják az embereket a bezárt ajtajú buszon vagy villamoson, és semmi információt nem adnak. Márpedig, ha van információ, és pedig tudják a vezetők, ha van információ, akkor sokkal jobban el vannak az emberek nyugton, vagy megkérik, hogy nyissa ki, és elmennek gyalog. Ez az egy hibája van, de egyébként tényleg egyre jobb a főváros, nem tudom, te szoktad-e használni a közösség?
8: Hát én passzionátus tömegközlekedő vagyok, tehát már amin én nem közlekedtem Budapesten, az nincs is. Egyébként ebben igazad van, nagyon rossz információ nélkül lenni. Még a Covid ideje alatt ugye voltak különböző járatkiesések, és itt még az előző esetben a fogyasztó azt mondta, hogy ő már olyan ideges volt, hogy elvárta volna, hogy azonnal pótlóbuszok és megafonos emberek menjenek ki, és tájékoztassák.
7: Ez a lényeg, hogy tájékoztassák az embert, én is azt gondolom, azt mondja, hogy 8 perc múlva jön a pótlóbusz, akkor az ember nyugton elácsorog 8 percig, de az, hogy vakon vagyok, szóval ez borzasztó.
8: Én javulást érzek ebben, tehát viszonylag sok utaskoordinátor van már a közlekedési csomópontokon, úgyhogy, úgyhogy szerintem jobb lett a helyzet.
7: Meg tartják a kapcsolatot a sofőrökkel, villamos buszvezetőket, tehát azonnal kiszólnak nekik rádión. Van még közlekedési szép történeted?
8: Hát tulajdonképpen csak késéssel, pótdíjazással kapcsolatos ügyek vannak. Ugye pótdíjazásnál nagyon nehéz azt beláttatni azokkal, akik a másik kabátomba maradt a bérletem típusú hozzáállással állnak hozzá. Miért kell engem ezért megbírságolni, meg pótdíjazni, hogy hát bizony ez olyan bevétel, amiről a közlekedési cég nem mondhat le. Illetve nagyon sokáig sok panasz volt az automatából vásárolt bérletre jegyre, hogy nem tudták kivenni.
7: A pénz ellenjárt, tehát ez erre külön egy olyan banda.
8: Így van.
7: És ennek, szakosodott, és lopták a pénzeket.
8: Ennek kapcsán igen, hihetetlen horror történeteket hallottunk. Ebben is már javuló tendencia van, de hát egyre kevesebb ilyen ügy van.
7: Amit én láttam, én sokat utazok a Kisföld alattival, mert nekem az a gyerekkorom emlékés még mindig nagyon tetszik, szép is, hogy ott már vannak olyan automaták, hogyha lejön a külföldi, bármilyen kártyával tud jegyet vásárolni, tehát ott már utolértük a 21. századot igazából.
8: Ez így van.
7: Szóval, amíg közlekedünk, addig lesznek közlekedési panaszok. Egyébként nekem is volt, nem nekem, a gyerekemnek egy 5-6 éve, és azt például nagyon jól lekezelték. Az ő nevét valószínűleg ellophatták, mert nem tudom, a diákigazolványát. A lényeg az, hogy az ő nevére, lakcímére kijött egy bírság, egy vaskos bírság. Na most, aki ismer, az tudja, az én gyerekem ingyen utazik, mert autista, tehát neki nem kell semmiféle bérlet. És akkor megkérdeztem, fölhívtam a BKV-t, az ügyfélszolgálatot, kedvesek voltak, és megkérdeztem, hogy mi az anyja neve, és mikor született a gyerek, és olyan vadságokat mondtak, tehát ezt valaki felhasználta a gyerekemnek a nevét és a lakcímét, Úgyhogy így aztán azt kérték, hogy írjak egy e-mailt, és azonnal törölték. Tehát, hogy sok ügy el se jut hozzátok, gondolom, mert azért van egyfajta rugalmas, egyre jobban van rugalmasság.
8: Persze, másképp egyébként a békéltető testülethez való fordulásnak az a feltétele, hogy megkísérelje igazoltan a vállalkozással rendezni a panaszát. Aha. A fogyasztó.
7: Tehát előbb oda kell futkosni,
8: így
7: és
8: van,
7: utána.
8: Így van.
7: Mindjárt folytatjuk.
6: Facsipesz.
7: Ugyan néhány hete már megígértem, hogy mindenkit kímővelünk a klímahasználat ügyben, okos klímahasználat ügyben, de hát az élet mindig elsodor minket. De nem baj, mert most pótoljuk, ugyanis Zentei András, ovg.hu főszerkesztője már itt is ül a stúdióban, és azt ígérte, hogy felfedi. Az két dolog érdekel, az egyik, hogy hogy lehet olcsóban klímázni. Nyilván akkor lehet, hogyha okosabban klímázunk. Nagyon sok helyen van klíma, szerintem már több lakásban, mint nem, de valahogy soha senki nem tanított minket a helyes használatra. Én például kibekapcsolgattam, még klímám volt, és nem mással hűtök. Ezt jól csinálta?
9: Szervusz Kriszta, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is, nem.
7: Már mi, nem Kriszta, nem szervusz, vagy nem jól csinálta?
9: A válasz a kérdésedre, hogy nem igazán. Ugye attól is függ, hogy milyen klímaberendezésről van szó, a lakásnak a benapozottságától nagyon sok minden függ, tehát hogy milyen elhelyezkedésű. Egészen más, hogy érdemes egy tetőtéri lakásban használni a klímát.
7: Hát ott
9: egy,
7: szigetelni.
9: Mint egy nagyon vastag falu belvárosi bérház. Aha. Földszintjén, ahol ugye egyébként is hűvös van. Azt lehet mondani, hogy igazából a modern inverteres klímák, tehát mondjuk amik nem 15-20 évesek, hanem az utóbbi néhány évben vásárolták. Aha. Őket, azok akkor működnek a legjobban, hogyha nem kibekapcsolgatják őket, hanem amikor még nincsen túlzottan felforrósodva a lakás, tehát éjszaka érdemes minél inkább kiszellőztetni, amikor hűvösebb van.
7: Igen.
9: Hajnali órákban ugye nagyon jó hideg lesz, ahhoz képest, hogy később milyen meleg lesz. Reggel pedig becsukni az ablakok többségét, behúzni azokat a függönyöket, ahol közvetlenül besütne a nap. Tehát ugye az nagyon fontos, hogy a napnak a hője az egy sugárzás jellegű hő, tehát felmelegíti a tárgyakat a lakásunkban, és azok utána, mintha egy radiátor lenne, úgy fűtenek. Tehát az asztal, a szék, meg a konyha.
7: A fal.
9: A fal természetesen, de hát ugye azt kevésbé tudjuk, viszont a hiába klímázunk nagyon erősen, ha az ablakon közben betűz a nap, akkor ugye ez a kettő egymás ellen dolgozik, hiába van csukva az ablak, akkor is valamennyire. Tehát az az érdemes, hogy éjszaka kinyitni mindent, reggel pedig becsukni mindent, és bekapcsolni a klímaberendezést még akkor, amikor még nem elviselhetetlen a forróság a lakásban.
7: És ha elmegyünk otthonról, akkor is hagyjuk bekapcsolva.
9: Hát ez attól függ,
7: én például nem szeretek semmit bekapcsolni.
9: Ugye attól függ például, hogy mennyire mész el otthonról. Tehát ha leviszed a kutyát 10 percre, azt akkor persze. Szerintem igen, hogyha egy fél napra elmész, akkor például már ez mérlegelés kérdése, hogy érdemes-e vagy nem. De azt lehet mondani, hogy ha beállítunk egy klímát egy állandó hőmérsékletre, és nem piszkáljuk, hanem úgy hagyjuk egész nap, akkor feltehetőleg, és anélkül, hogy most itt márkákat meg különböző ízeket kiemelnék, kapcsolgatnánk magunktól, jobban fog fogyasztani, mint hogyha kapcsolgatjuk. Aha. Akkor fogyasztanak a legtöbbet a klímák, amikor teljes kivezérlésen működnek, ez teljesen logikus.
7: Az mi az a teljes kivezérlésen?
9: Akkor működnek teljes kivezérlésen, hogyha nagyon nagy a beállított hőmérséklet és a meglévő hőmérséklet közötti különbség.
7: Na, ezt akartam még.
9: Tehát amikor átforrósodik a lakásod, bekapcsolod turbófokozaton, akkor gyorsan lehűti, akkor rengeteget fogyasztod. Hát kikapcsolod, hagyom megint fölmelegedni. Bocsánat.
7: Igen, megpróbálom föltenni a kérdésem. Szóval, hogy én azt tanultam, hogyha kint 36 fok van, akkor ne 21 fokra tegyem a klímát, mert az egy nonsens, hanem ugye azt mondják 5 fok különbséggel, de hát én 31 fokba se szeretnék élni, tehát mi az optimális, hány százalékkal lejön?
9: Maximum 10 fok. Tehát 10 foknál nagyobb hőmérséklet különbséget ne állítsunk. Aha. Be a kinti hőmérséklet és a klíma beállított hőmérsékletek között. Jellemzően ha folyamatosan klímázunk ilyen nagy melegben napközben, akkor 24-25 fokos beállítás az optimális lesz.
7: Aha.
9: És ez nem csak ugye azon múlik, hogy hány fok van, hanem hogy mekkora a páratartalom. A klíma az üzemelése során folyamatosan páratlanítja a levegőt, ezt nem mindenki tudja, de ez így van. Sőt, a legtöbb klímán van páramentesítő fokozat. Uh-huh. Is, Például, hogyha nincs nagyon meleg, de olyan nehéznek érezzük a levegőt, akkor lehet, hogy érdemes arra kapcsolni a sima hűtés helyett.
7: De kell, hogy kint az utcán nem lehet arra bekapcsolni, hát mert igen, sokszor kint borul.
9: De mondjuk egy 35-38 fokos hőségriadós nagy melegben, ott akár ugye 25-27 fok is nagyon nagy megkönnyebbülést jelent a szervezetnek, de ne legyen óriási különbség. 21 fokra úgysem tudja lehűteni a lakást a klíma, viszont nagyon megterheli a szervezetünket. Aha. Ez az óriási különbség. Ekkor lehet ugye könnyen megfázni a klímában például, vagy nagyon kiszárad a torkunk, stb.
7: Mennyit lehet spórolni, okosan használják a klímát? Tehát vannak erre valamiféle statisztikák, hogy 5-10%-ot is elérheti akár a energia megtakarítás?
9: Annál többet,
7: nem csak a
9: szerintem
7: pénzről van szó, hanem arról, hogy legyünk tudatos energia.
9: Annál többet, tehát hogy ennél lényegesen többet lehet spórolni, hogyha a legkevésbé tudatosan és a legtudatosabban használjuk a krémát, ennél lényegesen többet. Tehát 30% különbség, igen, biztos van a között, hogy kapcsolgatjuk kibe, tehát hagyjuk fölmelegedni, megint bekapcsoljuk, aztán megint kapcsoljuk, bekapcsoljuk. Ez nem annyira jó, mikor már reggel kezd melegedni a hőmérséklet, mert bekapcsolni is, este pedig még lehűlt, akkor már
7: 30% azért az egy tetemes már szemmel.
9: Így van, nyilván nagyon sok múlik azon, hogy milyen az adott klíma, tehát rengeteg féle klímaberendezés létezik, de hogyha tényleg ilyen modern inverteres készülékünk van, ami az utóbbi pár évben került beszerelésre, akkor ez biztos, hogy így van.
7: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, megfontolandó szerintem.
9: És nyilvánvalóan egyébként a klímának az élettartamát is növeli az, hogyha nem folyamatosan a legnagyobb teljes kivezérlése működtetik.
7: Így van. Egyébként meg az is növeli az élettartamát, ha minden évben kihívjuk a szakszervizet.
9: Az nagyon fontos szintén a karbantartás. Ugye fuldoklik a klíma. Nem is csak a karbantartót kell kihívni. Tehát ha az ember csak nyáron használja, akkor évente egyszer kihívja, azt kitisztítják, megnézik. Az nagyon fontos. De hogyha mondjuk télen is használjuk kiegészítő fűtésre, akkor érdemes mindkét szezon előtt kihívni a klímakarbantartót, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy rendszeresen a porszűrőjét a klímának mi magunk tisztítsuk ki, akár hetente vagy két hetente, igen, hogyha folyamatosan használjuk, mert ugye azon keresztül szívja ő be a levegőt, tehát hogyha ott az apró porszemek eltömik, főleg nálunk például kutyák, macskák vannak, tehát a levegőben száll mondjuk az állatszőr, az rátapad, beletapad, akkor az nagyon tudja a klímának a teljesítményét, tehát a komfortérzetet is rontani, illetve nagyobb az energiafelhasználás, tehát rendszeresen poroljuk ki a porszűrőjét a klímának magunkban nyugodtan. Ez nagyon egyszerű, kinyitjuk, kivesszük, kiporoljuk, és akkor visszatesszük.
7: Megint tanultam valamit, köszönöm szépen.
9: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
7: Eljöttél, elvárunk máskor is, Zentai András, hvg.hu főszerkesztője volt a vendégünk. Egyébként a Hóvégén is nyilván erről lehet majd olvasni. Köszönöm még egyszer.
10: Facsipesz.
7: És akkor folytatjuk is a műsort, Csiklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő lesz, akit következő kérdéssel nyaggatom. Szia Máté!
11: Sziasztok!
7: Ugye felolvastam, hogy egy nagy takarításról van szó, hogy valaki rendelt egy nagy takarítást, nem volt vele elégedett, és próbált reklamálni egy cégtől, magáncégtől, hogy hát ez nem úgy van az. 50 000 fizetett egyébként egy 50 négyzetméteres lakás takarításáért, azért azt gondolom, ez elég borsos, de csúnyán elhajtották, azt mondták, hogy hát izé. Na most a kérdés nyilván az, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ilyen szolgáltatásra, és azért kezdtem el ezen egyébként én is gondolkodni, mert úgy nagyjából tudom, mi a szolgáltatások szabálya, de az, hogy valahol rendesen kitakarítanak, vagy nem, az mennyire szubjektív és mennyire objektív. Mondjuk az ablak foltos, az egy objektív tény. Nem tudom, mik voltak a problémáim, mert sajnos ezt nem írta le, de válasszuk ezt valahogy le, jó? Köszi.
11: Én bevonnám egyébként a gépjármű, az autótakarítást is.
7: Problémáim, mert sajnos ezt nem írta le, de válasszuk ezt valahogy le, jó? Köszi.
11: Én bevonnám egyébként a gépjármű, az autótakarítást is, ahol szintén iszonyatosan nagy

0: nagyon hosszú.
1: De ahogy átadták a lakást, az a mindennek az alja volt, és ott is kaptunk egyébként egy ajánlatot, ami körülbelül ez volt. Sőt, amikor megérkezett a főnök asszony, és fölmérte, akkor nagyon korrektül azonnal felhívott minket, hogy ez és ez biztosan nem fog abba az időkeretbe beférni, amivel ők, amire ők az ajánlatot adták. Tehát itt is azt gondolom, hogy abban érdemes javulnunk nekünk fogyasztóknak, és egyébként a cégeknek is, hogy mérjük föl pontosan azt a munkát. Lehet, hogy egy árajánlatot adott információ alapján meg tudunk kapni, hogy egy 50 négyzetméteres lakás, és hogy egy általános takarításról van. Szóval azt fogják mondani, hogy 35 ezer forint. De lehet, hogy amikor megjönnek és látják, hogy a sütőben ilyen vastagon áll a zsír, hogy az ablakok mindegyike össze van tapperolva, hogy a WC, a fürdőszoba az mondjuk akár teljesen össze van messzesedve. Így van, nem mindegy, ugye, hogy mi van rajta, kő, vízkő, milyen mennyiségben van rajta, milyen anyagok vannak, hogyan, miről, miképpen lehet levakarni azt, ami jelen van. Tehát ez az eset is mutatja, hogy nyilvánvalóan ezek, hogy mondjam, jelentősen órákkal tudják változtatni azt az időt, amiatt ki tudunk takarítani.
2: Jó, oké, rendben alapos... van, de kell, de ilyenkor rögtön szólni kell a megrendelőnek, nem? Tehát tájékoztatni kell, vagy vele kell áttekinteni.
1: Én azt gondolom, hogy a legkritikusabb részek lefotózásával ajánlatot kérni az egyik legjobb ötlet. Tehát tényleg a leggányosabb pontokat, sütő, fürdőszoba, egyéb, ami tényleg tudjuk, hát mi is takarítunk, hogy sok idő, amíg megcsináljuk, csinálnánk, azokat fotózzuk be az egész lakással együtt, alaprajzal együtt, berendezésekkel együtt, és úgy kérünk ajánlatot. Ha ezek után látványosan nem azt a munkát kapjuk, mert egyébként valljuk be, hogy mindegyikünknek kicsit más az igényessége. Tehát vannak emberek, akik egy alap porszívózással, amikor ott maradnak szöszök a szőnyegen, egész elégedettek. Én például a saját gyerekeimet, akik egyébként kocsit takarítanak, csak akkor fizetem ki, hogyha nincs fehér szősz a kárpiton.
2: Mert hogy a gyerekeknek ez egy fizetett munka.
1: Így van, tudnak ugye pénzt szerezni vele, de igyekszem megtanítani őket. Letaglózó volt az a történet, amikor egy Németországból Magyarországra érkezett borász mesélte, hogy mikor egy év után teljesen csődbe voltak a dolgozókkal együtt, akkor utána kitalálták, hogy nagyon előről kezdik a történetet, és megtanítják az embereket felsöpörni. Utána megtanítják az embereket mosogatni, mert hogy rájöttek, hogy az ő mosogatási és felsöprési igényességük más, mint azoké az embereké, akik velük ott voltak. Tehát én is azt gondolom, hogy ebben ezt tud azért reklamációkat szülni, hogy én szerintem a porszívózás az jelent egy adott minőségű dolgot, és akit sikerül felbérelnem takarítani, annak meg jelent egy másik minőségű dolgot.
2: De ilyenkor
1: dolgot.
2: Fotózzuk le a problémáinkat, például a sarokban ott a porcica, például az ablak az csíkos, csak így példákat mondok, hát én is... Aktívan űzöm a takarítást otthon.
1: Én azt hiszem, a reklamációkat hatékonyan úgy lehet átvinni, hogyha jelen vagyunk. Tehát az a baj, hogy ugye lakáskiadások, főleg ilyen rövid úton történő lakáskiadások mellett az emberek többnyire online akarnak mindent intézni. Online kitakarítanak, kapnak 3 fényképet, online átutalják a pénzt, majd utána azt mondják, hogy hát ez mégsem volt az a színvonal, akkor kérem vissza a pénzt. Mennyivel egyszerűbb ugye azt tenni, hogy ott vagyok, átveszem a munkát, és azt mondom, hogy na de hát porcica, na de hát zsír, na de hát vízkő, és akkor mondani azt, hogy oké, ha nincs több időd, akkor rendben, de ezért 50-et nem fizetek, csak 30-at.
2: Oké, a másik probléma az ezzel kapcsolatban, hogy mikor ott megérkezem, és ott topognak a takarító lányok, hogy ők már mennének, tessék odaadni cashbe a pénzt, és a számlát majd rendezi a főnökkel, azt tehát az ember a olyan helyzetben, hogy kifizeti, pedig nem szabadna, igaz?
1: Hát persze a számlát hivatalosan abban a pillanatban ki kellene állítani, amint a pénzt ugye átadjuk.
2: Tehát akkor ne adjuk át a pénzt.
1: Igen, ugye? Egy normál ügymentnek így kéne kinéznie, de nem válaszoltam egyébként a kezdő kérdésedre, és elnézést, mert egy nagyon összetett téma, és sok felől meg lehet közelíteni, de azért mondjuk ki, hogy panasz természetesen a takarítás minősége miatt bármikor tehető. Aha. Tudunk panaszt tenni, tudunk minőségkifogást tenni, vissza tudunk igényelni pénzt, ki tudjuk őket hívni újra reparáló takarításra. Tehát ezer és ezerféle lehetőség
2: de
1: van,
2: hogy,
1: ami csak az agyunkba
2: hogy
1: jön.
2: Mit csináljunk lépésről lépésre? Először náluk reklamál.
1: Csak ezért mondtam, hogy a legelső és a leghatékonyabb lépés, ha ott vagyok, átveszem a munkát, és úgy fizetek, vagy nem fizetek, mert akkor nálam van a pénz, akkor még ugye van erőm. Amennyiben online vettem át, megtörtént a baj, nem az igazi a takarítás, és már ki is fizettem, akkor ugye futunk a pénzünk után, de a menet lényegében ugyan.

0: ez. Reklamálok, bizonyítékkal reklamálok, lefotózom a problémát, átküldöm nekik, és elmondom, hogy két vagy háromféle megoldást tudok elképzelni. A magyar fogyasztók panaszkodásában én egy nagyon nagy hiánynak érzem, hogy nincs meg az igény. Nem gondoljuk végig, hogy mi az, amit kaphatunk reálisan cserébe ezért a problémáért. Gondoljuk végig. Szerintem, hogyha van egy rossz minőségű takarításom, és már kifizettem a pénzt, akkor vagy azt mondom, hogy kérek vissza pénzt, arányosan ennyit vagy annyit, és aztán majd alkuszunk,
1: igen.
0: Vagy pedig azt mondom, hogy gyertek ki újra, és végezzétek el ezt és ezt a részét még egyszer. Ugyanezért a pénzért, és nem fizetek többet.
1: Aha.
0: Tehát én azt gondolom, hogy itt például ez a két lehetőség eléggé adekvát, de meg kell nézni minden esetben, lehet, hogy az lesz, hogy nekem kell másik takarítót hívnom, és akkor azt a pénzt próbálom visszakérni tőlük. Tehát, hogy itt ténylegesen azt kell kitálni, hogy mit szeretnék tőlük, ezt meg kell írni egy panaszban. Nekik ugye 30 napjuk van válaszolni egy panaszra. Itt ugye nem klasszikus minőségkifogásról beszélünk, amikor elromlik a telefon, az asztal, az ing, hanem egy szolgáltatásról. Itt klasszikusan panaszt tudok írni, nem tetszik a szolgáltatás minősége, és 30 napon belül elvárhatom a választ, amire aztán további reakciók lehetségesek, és ha már szokott ugye ebbe a műsorba a kiválóképpen járni békéltető testületi képviselő, akkor említsük meg megint, hogy a békéltető testületekhez fordulhatunk ilyen ügyben, de mi kell hozzá mindenképpen, amit ugye kérdezte az előbb, számla, ugyanis a szolgáltatást és a szerződést nem fogom tudni igazolni, hogyha nincsen valamilyen számla.
1: De ha megtagadja a számlaadást, akkor mi van, akkor a NAV-hoz szaladgálja?
0: Ebben lehet a NAV-hoz szaladni, és ők is indíthatnak eljárást, de nyilván egy panasz tartalmazza, hogy nem adnak számlát, amit azért szerintem egyébként viszonylag kevesen mernek megtenni, legfeljebb azt, hogy majd küldöm, és aztán nem küldi. De akkor lesz bizonyítékom arról, hogy a szolgáltatás megtörtént, hiszen ő is elismerte, hogy küldenie kéne a számlát, és ezzel a bizonyítékkal már tudunk békéltető testületi eljárást indítani, hiszen van igazolásom arról, hogy a szolgáltatási szerződés megkötöttük, megtörtént, csak ő elfelejtette. Lehetett véletlenül számlát küldeni.
2: Facsi Pesz.
1: És Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke is itt van már a stúdióban. Köszönöm, hogy megint sikerült eljönned. Szia!
3: Szia, és köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Több olyan téma van, ami rád várt. Például az, hogy mit tehet az ember, ha a szállodájába ugye külön díjat kértek azért, hogy bizonyos tévécsatornákat nézzen. Egyébként egyre több helyen úgy van, hogy nézhetsz négyet, aztán ha te most pont a sportot szeretnéd, akkor fizes. Szóval a történet az volt, és ez egy hallgatóval megtörtént, lehet, hogy többel is, hogy kértek külön díjat, hogy ő nézhessen, egyébként sportcsatornát akart nézni. Hát vannak olyanok, akik nem bírják egy napig se sport nélkül, meg tudom érteni, de a lényeg az, hogy kifizettették vele, de annyira nem jött meg a szolgáltatás, vagyis továbbra is le volt tiltva, viszont ugye, amikor a recepció ment reklamálni, akkor széttárta a kezét az úrfiót, és azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom, a számláról viszont nem voltak hajlandók levenni. Mi van ilyenkor?
3: Hát három dolog jutott így első körbe eszembe, amikor így említetted ezt a sztorit. Egyrészt, hogy én is idegbajt kapnék, hogyha a sportcsatornán nem tudom visszalásom. Különösen korábban ugye labdarúgó világbajnokság is volt, tehát ha az alatt történt volna ilyen, akkor pláne.
1: Hát hajjaj.
3: De hogy komolyra fordítsuk a szót. Egyrészt, hogy milyen szolgáltatás nyújt egy szállás, szálloda, teljesen mindegy, hogy miről van szó, azt nyilván előzetesen tájékoztatni kell a fogyasztót. Ő nyugodtan arra rákérdezhet, mert nyilván arra nem szoktak tájékoztatni minket, akár szállásfoglaláson, online platformon veszük igénybe azt a szállást, akár a szálloda honlapján, hogy mondjuk hány csatorna nézhető, 16-28, és azok közül melyik, tehát ez nem feltétlenül, de nyugodtan rákérdezhetünk előzetesen, hogyha tényleg nekünk azért az nagyon fontos, és előfordulhat nem csak sportcsatorna, más tekintetben is, hogy van egy csatorna kell, akkor azt előzetesen megkérdezzük. Még az is lehet egyébként, hogy bizonyos plusz szolgáltatásokért plusz díjat számol fel a szálloda, hogyha erről minket előzetesen tájékoztat. Tehát olyan nincsen, hogy mi most bekapcsoljuk a tévét, jön a plusz csatorna, és aztán utólag kifizettetik velünk. Tehát
1: a
3: ilyen
1: szép
3: nincsen.
1: Baleset lenne, ha. De persze, az életszerű, nem? Hogy mondjuk, hogy pár csatornáj van, és én mást akarok,
3: abszolút,
1: az pénzt kér.
3: Abszolút, és mondom, hogy ezt előzetesen elmondja, és mi ezt vállaljuk, akkor ez oké, de akkor viszont nyújtani is kell azt a szolgáltatást. Hát, tehát ugye itt volt a probléma, hogyha jól értettem, ez egy hibás teljesítésnek minősül, teljesen általános jogi értelemben hibás teljesítés, nem nyújtotta azt a szolgáltatást, amiért az utas, de vagy
1: hogy
3: a fogyasztó megfizetett.
1: Hogy tudta utólag bizonyítani, mert ott a számla, azon rajta van az összeg. Na, itt a csavar a dolog.
3: Itt a csavar, és ezért kell mindig már rögtön ott azonnal fellépni, és mindenről jegyzőkönyvet felvenni. Ugye ez mindig elmondjuk, bármilyen probléma felmerül, azonnal vetessünk fel jegyzőkönyvet.
1: Mert egy ilyen szolgáltatásnál is ugyanúgy kell jegyzőkönyv, mint mondjuk a cipőm kilukadna.
3: Természetesen. És bármiről van szó egyébként, és bármilyen szolgáltatásról, de ez a leggyakoribb egyébként az utazásnál, szállodai szolgáltatásnál, hogyha nem felel meg a szoba, akár más tekintetben, és azonnal ott vetessünk fel jegyzőkönyvet, azt írassuk alá, legyen ott egy igény, hogy mit akarunk adott esetben, hogy nyújtsák ezt a szolgáltatást, vagy fizessék vissza azt a külön összeget, amiért ezért fizettünk, mert hogyha utána nem is sikerül megoldani ezt a problémát, utána vihetjük mi ezt jogi útra, a békéltető testület, akár Európai Fogyasztói Központ, hogyha egy külföldi szállodáról van szó, de ahhoz kell lenni valami, amivel tudjuk ezt bizonyítani, és erre szolgál a jegyzőkönyv.
1: De külföldön is kérhetünk? Tehát ott is Európai Unión belül ugyanez a formula megvan, hogy jegyzőkönyv?
3: Persze, természetesen ugyanazok a jogi kötőerők vonatkoznak ezekre a külföldi szállodákra.
1: De már Európai Unión kívül nem, ugye?
3: Hát ez ugye mindig az adott országtól függ, és utána jogilag is nehéz fellépni vele szemben, és most teljesen mindegy, ugye az Európai Fogyasztói Központ se tud segíteni, mondjuk egy amerikai szállásról van szó, vagy a békeltető testület se, ha mondjuk egy mexikói hotel szobáról mondjuk. Tehát ilyen szempontból ez sokkal nehezebb, de azért az Európai Unión belül tudjuk ezt érvényesíteni.
1: Jó, de az Európán belül is vannak olyan országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, mert a Mexikót hoztat föl például, de azért közelebbi országokat is lehetne, ami azért már dühítő, mert ugye azt gondoljuk, hogy például nagyon sokan mennek most, meg mentek most a nyár folyamán Montenegróba, meg Albániába is, most ez az új őrület, az Albánia. Például a barátnőmnek én szóltam, hogy az nem Európai Uniós, és például ne felejtsen el, tehát, hogy ott a tarifák, a mobil tarifák.
3: Teljesen más, így van, pontosan így van. De egyébként akár Szerbiát is mondhatjuk, ami szintén egy nagyon népszerű destináció, nem is csak nyaraláshoz, hanem bármifajta utazáshoz. Nyilván ilyenkor nekünk azt előzetesen realizálni kell magunkban, hogy esetleg felmerülhetnek ilyen kockázatok, hogy mondjuk nagyobb a roaming, hogy az egészségügyi ellátás más adott esetben. Vagy például, hogyha bármilyen fogyasztóvédelmi problémák felmerül, nem biztos, hogy olyan könnyen tudjuk azt az igényünket érvényesíteni. Az más kérdés, hogy nagyon sok országban már folyamatban vannak csatlakozási tárgyalások, próbálják az Európai Unió joganyagát átvenni. Egyébként kifejezetten például a Szerbiával van is egy ilyen, folyamatosan ültetik át például a fogyasztóvédelmi törvényünkhöz hasonló jogszabály, már hatályos.
1: Montenegró?
3: Szerintem ők is még próbálkoznak, de azért még ők annyira nincsenek elő.
1: De hát mondjuk azért Albániában ott még kicsit sem, meg ott éppen forr az egész.
3: Nyilván ezek a kockázatok benne vannak, és tényleg, ha eldöntjük, adott esetben családdal megyünk, akkor előzetesen, hogy hol vagyunk nagyobb biztonságban, mondjuk egy Európai Uniós államban, vagy azon kívül.
1: Jó, nem engedlek el, mert van egy másik témánk is, hogy ugye azt mondtam a műsor elején, hogy javában itt a nyár, de aki foci őrült, vagy foci rajongó, itt szebben mondom, az már az őszi rangadókat nézegeti, és próbál arra angolodni, hogy tudna oda eljutni, és ami a legfontosabb, hogy tudja jegyet venni, és ugye azért manapság ez már nem ritka, hogy a magyarok is fogják, úgy szervezik a pihenést, a nyaralást, vagy a szabadságot, hogy mennek, de... Nem egyedi történet, amikor sokszor lukra futnak az emberek, nagyon sok a kamu oldal, inkább én így mondom, hogy lehet ezeket fölismerni, és szerintem nincs annál borzasztóbb. Én is szeretem a focit, azért tudom megérteni, mint hogy ki akar menni, mondjuk az ember egy Liverpool találkozó meccsre, és kimegyek, és akkor jegy helyett nincs semmi, mert eltűnik az, akitől én nagy pénzért megvettem a jegyet.
3: Hát így van, és ez a legrosszabb eset, mondjuk fizettünk ráadásul az utazásért, fizettünk a szállásért, és mondjuk a gyermekünk álma, hogy lássa a Szoboszlai Dominiket az Anfielden, de nem látja, mert nincs a kapunál az az ember, akivel megbeszéltük, hogy adja a jegyet.
1: De azt látja, hogy a szülő örjön. Viszont.
3: Így van. Viszont itt aztán nagyon fontos tényleg, hogy honnan vásárolunk ilyet. És azt tudni kell, hogy általában három metódus van, csak nagyon röviden elmondom. Az egyik nyilván hogyha a klubnak a honlapján van egyáltalán ilyen lehetőség. Itt azért szoktak lenni plusz feltétel, klubkártya, évesdíj, stb. Tehát itt nem olyan könnyű az eset.
1: Sőt. Lehet, mondjuk a Liverpool esetében én tudom, hogy lehetetlen.
3: Igen. A második eset talán a legkönnyebb, ez kicsit plusz költséggel jár, de sokkal alacsonyabb kockázattal. Ugyanis rengeteg olyan utazási iroda van most már, kifejezetten futball és sporttúrákat szervez, számtalan egyébként, tehát a beírják a kedves hallgatók is akár a Google-ba, hogy futballmeccs külföldön, vagy egy, rengeteg ilyen van, és ugye ez azért biztonságosabb, mert ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelniük ezeknek, mint ha egy átlag utazási irodával utaznának a kedves hallgatók, vagy a foci rajongók külföldre, vagy nyaralás, vagy bármi. Tehát ugyanúgy vagyoni biztosíték, tájékoztatási kötelezettség, ha ne adj Isten majd van, akkor fogyasztóvédelmi fellépés. Nyilván ezek közül is azért vigyázzunk, hogy melyiket vesszük igénybe, de nagyon-nagyon hosszú listát kiad egyébként a bármelyik kereső ezzel kapcsolatban. Vannak jó tapasztalatok. Adott esetben lehet, hogy egy picit drágább, hiszen nyilvánvalóan az utazási
1: ára van.
3: De biztonságnak ára van, ráadásul sok esetben megszervezik nekünk a repülőt is, a szállást is, akár még külföldi idegenvezetőt is. És hát most, amikor tényleg a fapadosok elvinnek minket bárhova, nem csak Liverpoolba, tehát Madridtól, Barcelonán át, Milánon, mintha bármit mondhatnék, Párizst, akkor sokkal könnyebb utazni. Viszont ami a legkockázatosabb, és amivel a sok probléma van, amikor úgynevezett továbbértékesítő oldalakon vásárolunk más magánszemélyektől.
1: De honnan tudom, hogy az továbbértékes? Mindig ezt mondjátok, és én nem veszem észre.
3: Ezt onnan, hogy talán a két legnépszerűbb oldal, ahol tényleg minden egy megkapható, és ami a legkockázatosabb, és most nyugodtan megmondhatjuk ezeket az oldalakat, ez a Viagogo és a Ticketswap. És a Viagogo oldalal szemben egyébként Európai Uniós fogyasztóvédelmi eljárások is indultak már korábban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Itt azt tudni kell, hogy itt más magánszemély ad el jegyet. Tehát ez csak egy platform, nem egy vállalkozástól kapunk, mint mondjuk az utazási irodától, nem is a klubtól. Valaki megvette azt a jegyet, bármilyen módon hozzájutott,
1: és drágábban
3: el. Nem akar elmenni. Eladhatja drágában adott esetben. De lehet, hogy egyszer 5 embernek adja el, lehet, hogy nem is létezik ez a jegy, és itt van nekünk, ami nehézkes. És ezek most az oldalak már figyelnek arra, hogy ők próbálnak legálisan működni, például egy belső vitarendezési fórum utólag. De mondom,
1: melyiken? A Viagogon?
3: Például a Viagogon kifejezetten van, szerintem a Ticketswap-en is, de hogyha tényleg az van, hogy kifizettük az utazást, a szállást, és ott vagyunk a stadionban, és nem jutunk be, akkor az már kicsit sem vigasztal minket szerintem utólag, hogy visszakapjuk mondjuk a vételárat.
1: És akkor se, annak se ígyünk, hogyha keresek jegyet, és akkor följön valaki, hogy ő ezt pont most eladná, mert ez is kamu lehet.
3: Így van. És egyébként ezeken az oldalakon ezt nagyon jól beszélünk, hanem nem csak sporteseményekre, koncertekre, és színházakba is, és tényleg Londontól New Yorkon keresztül minden megkapható, még egyébként a foci VB-n is lehetett jegyeket kapni, most hogy mennyire volt legális, azt nem tudjuk.
1: Azt majd megkérdezzük, aki hoppa marad.
3: Igen, igen.
1: De az is nagyon veszélyes, hogyha beütöm azt, hogy mit tudom én, Liverpoolba akarok menni egy meccse, akkor eleinte nem azok, tehát eleinte lejön egy csomó, hogy mondjam, bizonytalan oldal.
3: Hát persze, meg
1: és
3: olyan oldalak.
1: És arra szoktak
3: rákapni. Igen, igen, és nagyon jól néz ki az, hogy tényleg az Anfield-en a kapu mögötti szektorban a két jegy, még talán meg is fizethető áron, csak egyáltalán nem biztos, hogy van az a jegy, és tényleg mondom, fogyasztóvédelmi szempontból, mivel egy másik magánszemélytől vásárolunk, ez nagyjából olyan, mintha a Facebookra kitennénk valamit, és akkor ott vásároljuk.
1: Tehát akkor nem szabad elhinni azt, hogy valakinek eleve gyanakodni kell, nem szabad annak felülni, hogy persze neki van jegye, és pont még egy héttel előtte úgy dönt, hogy nem megy el.
3: Nyilván előfordulhat ilyen eset, hát de azért tipikus, ezek sokkal kockázatosabbak, mint ha mondjuk az által említett utazási irodától vennénk igénybe.
1: És akkor, de azt mondtad, hogy van az utazási irodák között is olyan, amelyik korrekt. Na hát erről hogy tudunk tájékozódni?
3: Hát itt mindenképpen például elolvassuk az ASF-et, az elérhetőségeket, fogyasztói kommenteket, ezeknek az oldalaknak vannak azért Facebook oldalai, ott nézzük meg, ahol hirdetik, rengeteg hozzászólás van, és ezek esetek többségében nem arról van szó, hogy ők maguk írják a hozzászólást.
1: De kitörli a rosszat, nem?
3: De előfordulhat, de azért általában, amire van oldalra panasz, és nincs ilyen sok egyébként. Tehát itt az esetek többségében ezek az utazási irodák megfelelnek a jogszabályoknak, megfelelnek az előírásoknak.
1: Ezek hazai utazási irodák?
3: Többnyire igen. Aha. Én magam is utaztam már ilyennel egyébként. Ha az utazást nem is ők szervezték, de a jegyet, igen, teljesen korrekt volt. Abszolút, meg ott volt időre a szálláson a jegy, a két jegy, amit rendeltünk.
1: Tehát akkor te is már használod ezt a lehetőséget.
3: Én ezért is merem ezt ajánlani, viszont Ticketswap, illetve Viagogós esetben már voltak rossz tapasztalatai közeli ismerősöknek, akik tényleg megvették a szélt, aztán nem jutottak be az adott meccsre.
1: De ezen kívül vannak még ilyen oldalak, ez a kettőn kívül?
3: Természetesen, meg ráadásul külföldi oldalak is vannak. Ugye, maga a Viagogo meg a TicketSwap is külföldi fenntartású, igen, de hát nyilván külföldi utazási irodák is ugyanígy szerveznek ilyen utakat. Ezekkel jobb azért óvatosan bánni, mert nem biztos, hogy fogyasztóvédelmi szempontból utána fel tudunk velük szembe lépni, meg ne sokkal nehezebb elérni őket.
1: Aha, de mondjuk, hogyha egy ilyen Európai Unión belüli cégtől vásároltam, mondjuk maradjunk a Liverpoolnál, hogy én Liverpoolba kimegyek egy meccsre, és nem jött össze, akkor én nekem az Európai Fogyasztói Központ tud segíteni, hogy legalább az élményt nem is, de legalább a pénzem viszont lássam.
3: Így van. Hát ugye a vállalkozás székhelye az irányadó ilyenkor, de a Európai Uniós vagy Egyesült Királyság,
1: vagy Izland, Norvégia, akkor megtanultam.
3: Igen, nagyon jó, azt tud segíteni, és ezért is jó, hogy mindig nézzük meg előtte azért a cégnek az elérhetőségét, székhelyét, mert ha mondjuk Kajmán-szigetek vagy Seychelles-szigetek, akkor igen, azt inkább felejtsük
1: el. Aha. Tehát akkor, hogyha baj van, akkor legalább a pénzünket próbáljuk meg visszaszerezni. Az teljesen kizárt, mert valaki mesélte nekem, foci őrült barát, hogy vannak olyan oldalak, akik úgy szereznek jegyet, hogy nekik van jogosultságuk magától az egyesülettől jegyet venni, és akkor azt értékesítik tovább. Ez elképzelhető?
3: Ez elképzelhető,
1: szabályos?
3: Egyébként szabályos. Ami nem szabályos, hogyha valaki informatikai módszerrel szerez nagyon sok jegyet magának.
1: Az ez mit jelent? Tisztes,
3: hát például olyan chatbotokat használ, ami automatikusan lehív mondjuk 100 jegyet, amikor piacra dobják az adott, mondjuk koncertnél szokott előfordulni, igen, és ő azt a 100 jegyet elkezdi árusítani, mondjuk nagyobb összegért. Tehát az nem szabályos, és egyébként kockázatos is lehet, mert ki tudja, hogy hány embernek terjeszti ezt az informatikai rendszeren keresztül ezt a jegyet. Tehát ilyen előfordulhat. Ami még érdekes lehet, és ezért érdemes bekövetni a kedvenc klubunk oldalát, ugye nagyon sok a bérletes. De nem minden bérletes szokott minden meccsre elmenni. És van, hogy egy héttel előtte jelzik, hogy felszabadult az adott konkrét meccsre két bérlet hely a nem tudom melyik szektorba, és azzal mi élhetünk. Nyilván előzetes regisztráció, stb. Stb. Tehát ez igénybe vehető. Nyilván itt az utazás költsége, meg az egyebek, azt mondom, az utolsó pillanatra adódik, mert ezt azért hónapok előtte nem lehet még tudni, de ez is egy ilyen lehetőség.
1: De egyébként mi a javaslatotok, körülbelül mennyivel előtte kezdjen el az ember kutakodni, mert túl korán se jó, meg túl késő?
3: Hát nyilván nem is, hogy bár ez nem fogyasztóvédelmi kérdéskör olyan szempontból, hogy ráadásul néha pakolgatják is a meccsek időpontjait. Tehát lehet, hogy mi azt mondom, hogy ez még külföldön is előfordul, Magyarországon meg pláne, de külföldön is, hogy mondjuk a tévés közvetítés miatt átteszik két nappal későbbre, miközben a mi visszaútra szóló repülünk már az előtt megjön. Tehát erre is figyelni kell, de én azt gondolom, hogy két hónappal előtte az már így egy reális. Aha. Nagyjából, nyilván fél évre előre nem, akkor még nincs is meg a program, de egy-két hónap az.
1: És a koncertekre azokat is fél évvel előtte már kiszokták hirdetni, és ha van valakinek valami nagy kedvence, én megértem, hogy elmegy egy másik országba egy jó kis koncertért.
3: Az abszolút, és a koncert ilyen szempontból más is egyedi. Nem az van, hogy minden héten fellép a kedvence együttesünk ugyanabban a stadionban, vagy két hetente. Tehát ilyenkor, de ebben az esetben is nagyon-nagyon fontos, hogy a hivatalos jegyértékesítőtől vásároljunk csak. Ugye ez nem mindig az adott együttesnek a honlapja, ez van, amikor egy jegyiroda...
1: Honnan tudjuk, hogy melyik a hivatalos jegyértékesítő?
3: Ezt mindig jelzi az adott koncert szervező, illetve a fellépő. Aha. Tehát a hivatalos kommunikációban benne van, hogy a jegyek elérhetőek ezen is az oldalon, most nem mondok egyet se, nagyon sok magyar cégnél ez kapható, és akkor csak onnan vásároljuk. És én teljesen megértem a rajongókat, mint foci rajongó is, mint koncertre járó, vagy régebben járó is, hogy nagyon idegesítem, amikor mondjuk a kedvenc együttesünknek elfog a jegy, de akkor se a Facebookról, meg az egyéb csatornákról vásárolunk, mert egyáltalán biztos, hogy azt nem adták előtt másik embernek meg.
1: Hát elég szomorú, de ez a valóság. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy eljöttél, és azt is, hogy most azért szerintem alaposan körbejártuk ezt a témát, mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, természetesen elmondom, hogy hol tudnak panaszt tenni, illetve elpanaszolni problémáikat. pacsipesz2025@gmail.com, írjanak ide nyugodtan, csak kérem szépen egy kicsit legyenek türelmesek, mert rengeteg kérdés, panasz észrevétel érkezett, és ezeket ugye átlimitált az időnk, folyamatosan próbáljuk feldolgozni. És ezzel tényleg most már befejezem a mai műsort, amelyet, mint mindig, most is Bicó Tomival készítettem. Nevében is köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Jövő héten ugyanebben az ingyenebben az időben elvárom Önöket. Viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hiba elhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinál, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekordalacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
2: Időjárás.
4: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Young a műsor mai vendége. Kezdjük nem sokára a beszélgetést az I Am Young produkció kapcsán. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiót!

0: van itt, Young, aki zeneszerző, és köszöntelek a műsorban. Szia!
1: Szervusz, szervusz!
0: Te mit mondasz, hogy a helyemben például hogyan mutatnád be saját magad? Tehát mit mondanál, hogy milyen fajta ember Young?
1: Hát ez erősen attól függ szerintem, hogy milyen, hogy kinek próbálnád bemutatni, már mondjuk egy nagymamám kolléganőjének, vagy a húgom osztálytársnőjének egészen más, hogy próbálnám felvezetni.
0: Vehetjük ezeket is a például a nagymama kolléganőjének. Ja. Neki mit mondanál?
1: Igen. Igen, neki szerencsére könnyebb dolgom lenne, mert hogy azt tudnám mondani, hogy gyakorlatilag egy olyan fiatal emberről van szó, aki viszonyult a klasszikus zenéhez. Így módon, hogyha klasszikus zenét képzel el, akkor amúgy nem is megy olyan messze a valóságtól, és annyi különbséggel, hogy a hangszín és a hangulatvilág az megidézi némiképp a szép klasszikus zenét, viszont az építkezése a daloknak és a mélysége az picit tovább megy a szépségnél, és kicsit ilyen elgondolkodó, befelé forduló hangulatot árasztanak a zenék. A hagyományos klasszikus zenéknél meg ugye inkább ilyen szórakoztató, vagy ilyen teátrális eszközökhez nyúltak általában, vagy legalábbis azért nagyobb szerzők. Szóval valószínűleg valami ilyesmit mondanék, és ezzel szerintem nem is állnék messze a valóságtól. Ha mondjuk a kisebbik húgom, nem tudom, osztálytársnőjének kellene megmutatni, nem vagy neki bemutatni, vagy szavakban leírni azt, hogy milyen ez az egész dolog. Hát akkor egy kicsit nehezebb lenne, mert ugye azokban a zenékben, amiket készítek az elmúlt 2-3 évben, semmi olyasmi nincs, amire általában az emberek vágynak egy könyvzenétől. Nincs benne dob például, nincsen dalszöveg, nincsen refrén, nincsenek ilyen felismerhető dallamok, már nem, minthogyha ezekkel bármi bajom lenne, csak úgy hozta az élet, hogy valahogy engem az kezdett el érdekelni, hogy hogyan lehet úgy hallgatható zenét csinálni, hogy ezek az alapelemek nincsenek igazából benne. Úgyhogy azt inkább azt mondanám talán egy fiatalabb generáció képviselőjének, hogy ha meghallgatod, akkor valószínűleg olyan érzésed lesz tőle, mint hogyha ez egy filmnek lenne a filmzenéje, és biztosan el tudsz hozzá képzelni egy történetet, vagy egy jelenetet. Valami ilyesmi lenne szerintem.
0: Most a fiatal a kérdező biztos kérdezni, hogy na és milyen film? És akkor egy kapásból mit mondanál rá, hogy milyen film?
1: Azt mondanám, hogy egy olyan film, amiben elég kevés szereplő van, és nagyon lassan történnek a dolgok, és kevés a helyszín is, talán csak egy házban, vagy egy területen játszódik az egész, és inkább annak az egy szereplőnek a történetéről, vagy annak az egy szereplőnek a
0: drámájáról.
1: Nem is tudom, világáról. Mondhatjuk talán így is, vagy világáról, vagy környezetéről, vagy világáról, világának bemutatásáról szól inkább. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan film lenne, aminek úgy kb. A feléig még nem tudod, hogy miről szól.
0: És hogy sírni fogsz a végén, vagy nevetni. És hogy...
1: Igen.
0: De lényegében... Most ezen gondolkozom csak, hogy sírni, vagy nevetni, vagy egyszerre a kettőt, de tulajdonképpen tényleg te egyébként milyen befejezésekben hiszel?
1: Én nem hiszek a befejezésekben.
0: Hogy érted ezt? Hogy? Ja, értem, azt hiszem, hogy értem. Hogy igen, soha nincsen vége.
1: Igen, alapvetően én abban hiszek, hogy mindig minden folyamatosan történik és nyitott, jó, mert valójában mindenből következik valami, mindennek van valamilyen utóhatása, vagy valamit kivált. Gondolkodhatunk akár pici szinten is, egy emberen belül, de globális rendszer szinten is. Minden jár valamiféle következménnyel vagy hatásali módon valójában. Lehet azt mondani, hogy ez a dolog itt megállt, mert például lejátszunk egy számot, és egyszer csak vége van a számnak, de utána annak a számnak a hatása a hallgatóban tovább él, aminek ki tudja, milyen további hatása van még. Szóval én inkább így látom a világot, és maga az alkotás is egy ilyen folyamat nálam, hogy valahogy úgy érzékelem, és ezt a híres rendező David Lynch-től kölcsönözöm ezt a remek gondolatot, mert nagyon tetszik, hogy tőle megkérdezték, hogy az ötleteit és a történeteit honnan gyűjti, vagy honnan jutnak eszébe, és azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy az ötletek meg a történetek azok folyamatosan így történnek, és vannak, és léteznek, csak nem valósultak még meg abban a világban, amiben mi így élünk, és ő így vár azokra a pillanatokra, amikor valamilyen ilyen, próbálok nem ilyen túl misztifikusan fogalmazni, vagy misztikusan fogalmazni, de hogy valamilyen csatornán keresztül valahogy így beakad az ember agyába egy ilyen szál, és gyakorlatilag azt egy művész, akinek megvannak a lehetőségei arra, hogy itt átöntse ezt a történetet, vagy gondolatot, vagy érzést mondjuk egy képbe, vagy hangba, vagy bármi ilyesmi, az itt meg tudja valósítani, de valójában, ha ezt nem teszi meg, akkor megszületni akaró dolog, az tovább vándorol, és valaki másnál valahogy máshogy lecsapódik.
0: Vagy vár.
1: És ez a, igen, és vagy vár, igen, a végtelenség, vagy addig, amíg valaki ez el nem ér, és ez a gondolat nekem azért tetszik, mert egy picit egyrészt leveszi a felelősséget az alkotó válláról, hogy nem rólam szól a mű, igen, nem én szülöm meg, ez nem az én termékem, vagy az én kreálmányom, hanem van egy ilyen békés, felelősségteljes feladatérzés, hogy én csak erre a világra hozom, de amúgy ez már korábban is létezett.
0: Hát két nagyon jó dolgot is mondtál, amit lehet, hogy egy egész életre el lehet tenni, nyilván az összes többi is biztos jó dolog, amit mondtál, de most kettőt én nagyon zsebre tettem magamnak. Az egyik, amit mondtál, hogy nem hiszek a befejezésekben, ezt mondtad. Csodálatos gondolat egyébként szerintem. Akár.
1: Igen, még engem is meglepett őszintén, szóval már mint hogy ezen így nem gondolkodtam még el, de tényleg nagyon őszintén és nagyon egyszerűen így hiszem.
0: És a másik pedig, hogy nem a tiéd az, ami megszületett dal. Egyébként ez tulajdonképpen ez mindig így van, és innen nézve az a furcsa, hogyha valaki mondjuk készít egy dalt, és utána levédeti, nem, hogy az az övé, és kisajátítja.
1: Érdekes, mert amúgy megpróbálom elkerülni a kevésbé izgalmas szerzői jogi kérdéseket, de önmagában a levédéskor többnyire általában magát, ugye a hangfelvételt védik le, tehát azt, amit ő előadott, vagy létrehozott gyakorlatilag konkrétan azt a hangfelvételt, magát a művet, az már így viszonylag nehezebb amúgy. Uh-huh. Úgyhogy így módon azt a munkát védi le, amit így ezen a világon ő így elvégzett vele, és azt mondja, hogy annak a munkának a gyümölcsét más legyen szíves olyan formában nem felhasználni, de persze dalokat később feldolgozni, meg máshogy előadni, azt abszolút lehet. Úgyhogy, ja.
0: Na most akkor... Lényegében még nem is emlegettük tényleg, hogy most megjelent egy dalcsokor, de lesz időnk majd még emlegetni. Most tegyük azt szerintem, hogy kiválasztunk róla, hát válasz ki te egy dalt, és utána ezt elkezdjük lejátszani, de mi már megbeszéltük egyébként még adás előtt, hogy nagyon hosszú a terjedelme egy-egy dalnak, és te mondtad, hogy hát ha például ezt megállítanánk 5 perc után, akkor egyszerűen ki se tudna nyílni ez a dal, úgyhogy kérlek, most fűzz hozzá még valamit, mielőtt elindítjuk, és utána elindítjuk.
1: Jó, én igazából az első számot választanám, a Tale of the Old Soul címűt, ami amúgy nem sokkal hosszabb 5 percnél, úgyhogy ez nagyjából ott kerek is, az összes többi szám hosszabb ennél, de ez belefér ebbe az időbe, úgyhogy legyen ez az első.
0: Okay. Akkor I Am Young, Tale of the Old Soul következik, itt van Young, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: I am young, tale of the old soul címmel szólt a dal, és tulajdonképpen minden dalod, minden szerzeményed több mint 3 perc, mint a hagyományos rádiós keretek, de ettől most mi eltekintünk, és ahogy te is mondtad, hogy ezeket azért úgy lehet jól igazán, hát nyilván hallgatni, átélni, hogyha végig hallgatjuk.
1: Én objektívan és mindenféle negatív érzés nélkül látom azt, hogy a rádió önmagában milyen szerepet tölt be a hallgatók életében. Pusztán, hogyha csak arra gondolunk, hogy az emberek nagy része, hogy autóban hallgat rádiót többnyire, vagy munka közben, vagy főzés közben, vagy ilyesmi, tehát, hogy nem egy zenehallgatási helyzet általában a rádió, hanem valamiféle ilyen kiegészítő atmoszféraként szolgál az ember életében. És a rádióban jól működő dalok nyilván olyan dalok, amik eléggé, hogy is mondjam, statikusak hangerőben, hangszínileg, és eléggé energikusak ahhoz, hogy egy ilyen szituációban, mint mondjuk munkába menet, vagy főzés közben, vagy bármi ilyesmi, egy ilyen kellemes háttér anyagként tudhat szolgálni. Ez egyfajta funkció, ez egyfajta élethelyzet, és egyszerűen az van, hogy ugyanez van azzal a kérdéssel is, hogy mondjuk miért nem lépek fel fesztiválokon ezzel az anyaggal, vagy klubokban. Egyszerűen az van, hogy nem derogálnak ezek a szituációk, hanem konkrétan hiába játszaná bármelyik rádió, akár nem tudom, top rotációban is bármelyik zenét, nem lenne sok értelme, mert egész egyszerűen még technikailag is, hiszen mivel nagyjából klasszikus zenéről beszélünk, annyira halk részek vannak benne, amit egy autóban például simán úgy érzékelne a hallgató, hogy megállt a műsor, igen, mert a motor alapzajától nem is hallaná, hogy éppen ott van egy fuola, vagy ilyesmi.
0: Tehát, nincs adás, egyszerűen átkapcsol.
1: Ja, igen, és tovább kapcsol. És persze nem okolnám ezért abszolút, szóval egyszerűen azt kellett felismernem, hogy amennyiben ilyen zenét csinálok, annak akkor gondoskodnom kell arról, hogy a hallgatási környezet az megfelelő legyen ahhoz, hogy a hallgató tényleg megkapja azt, amit ebből meg tud kapni, mert különben, ha ez nincs meg, ez a környezet, akkor nem kapja meg azt, amit megkaphatna amúgy belőle, és ez valójában oda csúcsosodott ki, hogy általában arra próbálom rávenni a hallgatóimat, hogy otthon, csendben, fejhallgatóval, ilyen nyugodt környezetben, nyugodt szituációban hallgassák, és akkor sokkal többet ki tudnak belőle venni, tehát sokkal élvezetesebb tud lenni az anyag, mint hogyha egyéb más körülmények között, illetve hát marad ugye az élő koncertszituáció, ami az én szempontomból a legígéretesebb, hiszen teljesen kontrollálni tudom a környezetet, ugye ültetett koncerteken az emberek még akkor sem mehetnek ki, hogyha nem tetszik nekik.
0: Gondolod? Azt hiszed? Megteheti valaki.
1: Vagy legalábbis, igen, akkor lehet, hogy eddig akkor szerencsém volt, mert tetszett az embereknek, eddig még nem állt föl és ment ki senki. De hogy alapvetően ugye az egy ilyen megfelelő környezet, csend van akusztikailag is, ugye szép a környezet, meg ilyesmi, tehát hogy van is mit nézni, van is mit értelmezni. Úgyhogy nagyjából elszól, nagyjából azt gondolom, hogy ez emiatt én nem haragszom a rádiósokra, hát, okay, hogy
0: de
1: nem.
0: Egyébként majd tényleg
1: nem kerül rotációba.
0: Mihez kezdjünk majd most itt ebben a műsorban, mert most viszont mégiscsak egy rádióban vagyunk, és valamelyest muszáj alkalmazkodni, hogy ne higgyék azt majd menet közben néhányan, hogy adás szünet van, vagy olyan halka rész, hogy nem tudják, hogy mi történt. Találj majd ki, kérlek, menet közben erre egy jó megoldást. Jó?
1: Jó.
0: Folytatjuk nem sokára az I Am Young produkció kapcsán. Itt van Young.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző, és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Ahhoz mit szólnál, hogyha jönne mondjuk egy zenész ember, vagy egy mixmester, és azt mondaná, hogy Young, megengednéd, hogy készítsek egy remixet az egyik dalodból? Milyen érzést juttatott most ez így elsőre eszedbe?
1: Én nagyon szeretem, hogyha egy másik művészt inspirál az, amit csinálok, arra, hogy valamilyen formában ezt szeretné használni. De mivel ez egy eléggé érzékeny és személyes anyag, nagyon erősen attól függően, hogy ki az, aki ezt kérdezi, és hogy mi a nagyjából pontos terve azzal, hogy hogyan használja ezt az anyagot.
0: Az mondjuk az lenne, hogy annyira csodálatos és annyira gyönyörű, amit meglátott az anyagban, hogy azt szeretné nagyon széles közönség elé tárni, és kifejezetten rádiós remixet szeretne készíteni, hogy az a picike kis rész, amit ő remixben becsomagol, az hadd táruljon mindenki elé.
1: Értem a kérdést, és amúgy teljesen reális, és én nagyon megköszönném, meg nagyon örülnék neki, hogy erre inspirált, de valószínűleg erre nem adnék engedélyt, nem azért, mert derogál, vagy azért, mert az nem gondolom azt, hogy meg lehet ezt jól csinálni, csak ebből az anyagból egyszerűen nem lehet kivágni úgy egy részt, hogy az továbbra is ez az anyag maradjon. Így elveszíteni teljesen a kontextus. Kicsit olyan, mint hogyha fogna valaki egy, nem tudom, egy Tarkovsky filmet, és megpróbálna belőle mondjuk egy Marvel filmet csinálni, hogy így lehet, de nincs sok értelme.
0: Hát elfogadom.
2: Jó.
0: Oké. Folytatjuk nem sokára. Young a műsor vendége. Mindjárt jövünk.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk. Itt van Young, az I Am Young produkció kapcsán. Elmeséled azt, hogy a klasszikus zenével hogyan találkoztál össze?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, kicsit véletlen helyzet volt talán, ha jól emlékszem, 3-4, lassan 4 évvel ezelőtt volt először az, amikor én az első 5 évben ilyen elektronikus zenei számítógép összerakolt zenékkel indultam, mert nagyon élveztem, hogy egyedül meg tudom csinálni a korábbi zenekaros tevékenységekhez képest, és eltelt ez a néhány év, csináltam sok ilyen zenét, és valahogy egy picit úgy éreztem, hogy körbeértem, és nem nagyon tudtam, hogy mi legyen a következőm, akartam ismételni magam, de nem nagyon éreztem azt, hogy mi a következő lépés, vagy irány, vagy ajtó, amin be kéne lépni. Így módon arra gondoltam, hogy ha bár nem tudok zongorázni, de mégiscsak legyen az, hogy veszek egy öreg pianinót, és úgy felveszem a hangját, hogy csak úgy nagyon bénán nyomogatok egy-két billentyűt, és aztán majd számítógéppel valamit összevagdosok belőle, és hát, ha jó lesz. És ennek a következménye az lett, hogy ilyen napi 3-4 órát ültem a zongoránál, és végeredményben 2-3 év alatt egy elég ilyen stabil szintre eljutottam vele, olyannyira, hogy már ilyen szóló zongora koncerteket improvizálva tartottam, és valahogy ezzel az egész hangulatvilággal, meg hangszínvilággal, amire a zongora képes, valahogy az agyamat húzta visszafelé az időben, és egyre több olyan klasszikus zeneszerzőt találtam, nyilván az én ismertebbeken keresztül, mint mondjuk Chopin, az olyanokon át, akik mondjuk kortársak, de kevésbé ismertek talán, mint Arvo Pärt, eljutottam olyan klasszikusnak mondjuk titulált zenékhez, amik érzelmileg nem az a keringő típusú, meg klasszik ilyen Mozart Bach típusú hangulatot árasztottak, hanem sokkal inkább olyat, amivel tudtam azonosulni. És mivel láttam erre példát, hogy ez a hangszerelés, ez a hangszínvilág, ez meg tud úgy is valósulni, ahogy nekem amúgy tetszik, elkezdett érdekelni az egész dolog, majd aztán az egyik fesztivál felkért arra, hogy egy szimfonikus felállású produkciót rakjak össze a saját számaimból, és hát itt indult el a lavina, ugyanis eldöntöttem, hogy én 6 hónap alatt megtanulok nem csak kottát olvasni, hanem írni is, és egy 19 fős zenekarra írok egy klasszikus koncert anyagot. Ez kicsit túlvállalás volt amúgy, de végül
0: közben ideg összehamlást kaptál.
1: Igen, többször, igen, magán a koncerten is, de végelemben nem sült el annyira rosszul, mint amennyire elsületett volna, sőt a közönségnek tetszett, de ez az egész világ, ez az egész munkamódszer, a hagyományos munkamódszer, a kottázás, az akusztikus hangszerekben és az emberekben való gondolkodás annyira megtetszett, hogy azonnal bekattant, hogy akárhogy is lesz, lehet, hogy a I Am Young majd megint elektronika lesz, de az I Am Young Live Ensemble az mindig egy olyan projekt lesz, ahol a klasszikus hangszereléssel és a klasszikus módszerekkel kísérletezem, és ez így megmaradt így, és 3 év alatt jutottunk el odáig, hogy most már felismertünk venni belőle egy ilyen 40 percnyi anyagot.
0: Akkor lehet, hogy lényegében azt találtad meg, ami innentől most már mindig lesz? Érzel most ilyet?
1: Ebben egészen biztos vagyok. Fogok csinálni, és jelenleg is vannak folyamatban olyan projektek, amik ettől eltérnek zeneileg nagyon. Tehát itt a metától a technóig bármire lehet gondolni, és ezt most nem túlozva mondtam, hanem szó szerint. Tehát, hogy ezek folyamatban lévő anyagok, és ezekkel is színpadra fogok állni, ezek is meg fognak jelenni, de az biztos, hogy annyira nagy ez a világ, és annyira izgalmas ez a klasszikus hangszerelés, meg a klasszikus munkamódszereket értem, és annyira más, mint minden más a könnyű zenében, hogy azt érzem, hogy erre az életemből egy elég nagy rész valószínűleg rá kell áldoznom. Mármint, hogy rá akarok áldozni, de inkább azt mondom, hogy annyira hív, és annyira ilyen gyermeki kíváncsisággal olvasok minden könyvet, minden interjút, minden anyagot, amihez foghatót igazából eddig még életemben nem tapasztaltam, mert nagyon, nagyon csodálatos ez a több száz éves univerzum, amire vissza lehet tekinteni ebben a világban, úgyhogy ez mindig meg fog maradni, vagy legalábbis egy húzamosabb ideig biztosan.
0: Közben akkor lehet, hogy néha metal koncerteken is feltűnsz.
1: Egészen valószínű, ez mondhatni 100%-ig biztos.
0: Folytatjuk nem sokára, Young.

0: igaz hazai. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hiba elhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinál, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a gazdasági és energiaügyi minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
1: Időjárás.
5: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a beszélgetést, Young zeneszerző van itt. Na hát akkor most eljutottunk arra a pontra, hogy akkor most kell valamit kezdenünk azzal a helyzettel, hogy rendkívül hosszú dalaid vannak a Sara című lemezen, és most valamit tennünk kell, hiszen most itt vagyunk egy rádióban, és elképesztően hosszú zenei művek lejátszása előtt állunk. Hogyan oldjuk ezt meg, mit mondasz, hogy elindul a dal, és utána mi történjen?
1: Én azt gondolom, hogy például a második szám, a Born of Sara, egy olyan jellegű dal, ami egy nagyon erős cselló motívummal kezdődik, és utána nincsenek benne nagy szünetek, eléggé folyamatos jelenlét van. Így módon igazából szépen be tud úszni akár az alá is, amit most beszélek, és a későbbiek folyamán szépen beúszhatunk majd a végére is, úgyhogy szerintem a Born of Sara azért alkalmas arra, hogy kicsit rövidítve játsszuk le, mert valójában az az első 15-20 másodperc, ami az elején van, az a motívum bomlik ki a dal során folyamatosan, így módon valójában nem veszíti el teljesen a kontextust, hogyha csak feléig vagy a 70%-áig megy le. Vagy legalábbis, még akár az is lehet, hogy a hallgató kíváncsivá válik, hogy na vajon ez hogy fejeződött be ez a szám, és akkor majd utána megy is meghallgatja.
0: Hát akkor most mi már így úszunk, és a dal is úszik.
1: Szuppi.
0: I am young, born of Sara. Young is itt van, és akkor úszkálunk, majd mindjárt visszaúszkálunk.

0: és itt van Young, és ahogy a dalban már úsztunk, most is úszunk, és a dal is úszik, és biztos nyilván mindig felmerül Sara kérdése, mert nem is tudom, Sarát biztos kérdezték már tőled, úgyhogy lehet, hogy én most akkor nem is kérdezem, de mégis valahogy az jut eszembe, hogy Sara egyrészt megjelenik az élő koncerteken, egy táncos hölgy megszemélyesíti őt, másrészt pedig nekem valahogy az villant be elsőként, hogy Sara tulajdonképpen nem is egy élő személy. Már nem csak azért, mert kitalált személy, hanem ő lehet, hogy egykor élt. De hát ez csak egy gondolat, így valami miatt most így hangos lett. De úsztasd tovább nyugodtan a gondolatokat, amelyik most belőled.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik, amit mondtál. Igazából én szívesen hallgatnám, ahogy megpróbálod kitalálni, hogy Sara kicsoda és micsoda, mert valójában az van, hogy nem igazán van ennek pontos definíció, hogy kicsoda a Sara és mi. Egyetlen egy definíciója van számomra, szubjektíve, amit nem árulok el sosem, de pont az a lényege ennek az anyagnak, illetve azt gondoltam végig akkor, amikor tudtam, hogy interjúban beszélnem kell majd erről, hogy mivel segítek jobban a hallgatónak a befogadásban, azzal, hogy elmondom az én verziómat, vagy azzal, hogy hagyok teret arra, hogy megpróbálja kibontani a saját verzióját, és az utóbbi mellett döntöttem, pusztán azért, mert ahogy beszéltünk erről a nem az én anyagom, amikor létrehozom erről a konceptről, egy kicsit ezt a gondolatot vittem tovább abban, hogy végül is akkor az én értelmezésem miért lenne fontosabb bárki más értelmezésénél. És végül is erre jutottam, és az eddigi tapasztalatom az, akármilyen szubjektív ízlésű, vagy korosztályú, vagy hátterű ember is hallgatja meg, hogy nagyon érdekes saját variációk jönnek elő, mind a te esetedben, és ez már egy egészen komplex filozófiai feltételezés, amit te emlegettél, és ezt a verziót még amúgy nem hallottam, úgyhogy gratulálok, egy egészen egyedi értelmezést sikerült hoznod. Úgyhogy sajnos itt azt gondolom, hogy ennél nagyon többet nem tudok erről fejteni, mert nem akarom. Nagy, szuper!
0: Már csak azért is, mert hát az a helyzet, hogy te bármennyire is azt gondolod, hogy neked van egy konkrét képed erről, igazából az is csak egy kép, és tulajdonképpen te egyáltalán nem biztos, hogy jobban ismered Sarát, mint valaki más, vagy mint ő önmagát. Úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy egészen távol áll az igazi valóságtól az az elképzelés, amit te eddig annak hittél.
1: Abszolút. Abszolút. Ez csodálatos gondolat. Ez gratulálok ehhez, és teljesen egyetértek vele, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én jobban ismerem szeretőtnél, mint bárki más. Úgyhogy ja.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Most azt kérdezem tőled, hogy amikor közönség előtt zenéltek mostanában, akkor azok milyen alkalmak?
1: A legutóbbi a bemutatója ennek az albumnak az egy egészen különleges, egy kupola teremben volt, tehát egy kör alakú helyről beszélünk, és ott körbe voltak lerakva a székek, és a zenekar a körívnek az egyik szegmensében volt így lerakva. Így módon nem is a zenekar felé nézett a közönség, hanem a középpen elhelyezkedő üres tér felé, ahol a táncos szeret megszemélyesítő Éva mozgott, és gyakorlatilag így módon én inkább szeretem már azt a fogalmat, vagy azt a gondolatot hozni ez a lemezhez, hogy ez a hanganyag, ez valójában ennek a színdarabnak a hanganyaga, és önállóan, habár nagyon izgalmas képeket tud az ember fejében elindítani, de valójában a teljes egész élményt akkor kapja meg, hogyha látja hozzá magát a koreográfiát is, meg az egész szertartásos, fiktív szertartásos kontextust, úgyhogy ilyen speciális helyszíneket keresek erre. A jövő évben fogjuk folytatni még ennek az anyagnak a bemutatását. Egyelőre még nem merek emlegetni konkrét helyeket, de az biztos, hogy most már tárgyalás alatt vannak, és hát eléggé különleges helyekre érdemes számítani, színház jellegű és ilyen komoly zenei tér jellegű dolgok azok, amik előkerültek, úgyhogy ígéretes, érdeklődnek a szervezők elég rendesen, úgyhogy ennek nagyon örülök, de szerintem kb. Háromszor fogjuk a jövő évben előadni ezt az anyagot, mind a három egy nagyon különleges helyen lesz.
0: És ezeken kívül pedig te mindenféle egyéb zenei dolgokat is biztos csinálsz, majd azokat is emlegetheted, ha gondolod, de még annyi egy gondolat, hogy az improvizáció az mennyire van jelen egy-egy koncerten?
1: Improvizálni egyedül szeretek. Előfordult az elmúlt 2-3 évben, ha akár csak a zongora koncerteket nézzük, vagy az ilyen meditációs, ambient előadásokat, ahol kb. Alszanak az emberek. Ott szeretek nagyon improvizálni, mert a helyszín atmoszférája, a jelenlévőknek a hangulata azért sokat változtat azon a perspektíván, amit mondjuk itthonról az ember elindul és elképzel, hogy mi fog ott történni. Ebben az esetben, amikor az I'm Young Live Ensemble játszik, már csak azért sem megoldható az improvizáció, mert hogy egy ötfős zenekarról van szó, plusz a táncosok, ami így viszonylag pontosan koreografált műsor, így módon ott nincs helye improvizációnak. Persze én, mint zeneszerző, magamnak azért kerestem egy-két olyan helyet, ahol ilyen atmoszférikus gitár textúrákkal azért én tudok improvizálni, de a többieknek nagyon pontos a feladat leírása így kotta szinten is, úgyhogy ott nincs helye az improvizációnak. Nem találtam még meg azt a módszert, hogy ilyen típusú zenét hogyan tudnánk jól improvizálni csoportosan, leginkább azért, mert a csoportos improvizációhoz eléggé sok gyakorlás, együttjátszás kell, hogy kialakuljon. Pláne igen, tehát hogy kialakuljon egy olyan nyelvezet, ami oda tud vezetni, hogy reagálnak egymásra zenészek, úgyhogy lehet, hogy a jövőben találok erre majd praktikus megoldást, mert érdekelni érdekel, de jelenleg azért nincsen improvizáció a műsorokban.
0: Folytatjuk nem sokára, Young a műsor vendége, mindjárt jövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek!

csak úgy a magányrák. Éjfél után megint nem történt semmi, na ezt hívják úgy, hogy barátság. Éjfél után bizony nagyon jó lenne, ha szépen lassacskán elhúznál, sírhatnékomban még éjfél előttről kijönnál.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Egyéb zenei tevékenységek neked, akkor te tulajdonképpen mindig tudsz csak zenével foglalkozni? Úgy képzeljünk el téged?
1: Szerencsére igen, már, de az életem egyik része a tanítás. Van egy iskola, aminek most már lassan a 11. éve oktatója, és lassan 4.-5. éve társtulajdonosa és vezetője vagyok, úgyhogy ez a mindennapjaim egyik oldala. A másik oldala az általában valamiféle konkrét zenei tevékenység, vagy zeneszerzés a saját projektjeimben, vagy koncertre készülés, vagy alkalmazott zenei helyzetek szerencsére egyre sűrűbben adódnak, a kevesebb a reklámzene szerencsére, és egyre több a filmzene, úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Most az utóbbi időben már egészen sűrűsödtek, van is mögöttem egy dokumentumfilm, egy nagy játékfilm, egy 2-3 rövid film, úgyhogy izgalmasan alakulnak ezek az ügyek.
0: Akkor te biztos ezeket is nagyon szereted.
1: Igen, nagyon izgalmas kihívások ezek. A leginkább, nem tudom, hogy az emberek hogy képzelik a filmzeneszerzést, de gyanítom, hogy valami olyasmi, hogy így ül az ember a zongoránál, nézi a képernyőn a filmet, és átszellemülve hozzá zongorázza azt, amit érez. Van ilyen része is amúgy, de úgy általában nem ez a folyamat. És emiatt nem is ez a legizgalmasabb kihívás nekem benne, hanem valójában az, hogy a rendezők, akik leginkább történetben és képben és beszélgetésekben meg karakterekben gondolkodnak, hogy hogyan fejlesszük ki azt a közös nyelvet, amivel el tudja mondani azt, hogy mit szeretne. Hiszen zenéről beszélni nagyon nehéz. Nem tudom, hogy a hallgatók közül bárki próbálta már elmesélni egy dalt valakinek, aki nem hallotta még azt a dalt. Hogy így tényleg a Nirvánától a Smells Like Teen Spirit, azt hogyan mondanád el valakinek, aki próbálta már elmesélni egy dalt valakinek, aki nem hallotta még azt a dalt. Hogy így tényleg a Nirvánától a Smells Like Teen Spirit, azt hogyan mondanád el valakinek, aki nem hallotta soha.

0: lehet.
1: Igen, abszolút.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Csak

0: Folytatjuk, Young a műsor vendége, és az I Am Young produkció kapcsán kezdtük a beszélgetést. Na most akkor megint válasz kérlek egy dalt, amit megint meg kell oldanunk majd, hogy itt rádiós körülmények között mit tehetünk vele.
1: Jó, ha már így a gitár, meg az én szerepem a koncerten és a gitár atmoszférikus gitár improvizációról van szó, akkor a soron következő számot választanám, az At the Edge of Your World címűt, ami ilyen kis gitár anyaggal kezdődik, és aztán szépen folytatódik. Itt már egy picit nehezebb a helyzet, hiszen valójában a dalnak az igazi feloldása és igazi megbékélése gyakorlatilag az utolsó egy percben zajlik, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt meg tudjuk úgy hallgatni, hogy teljesen elejétől a végéig, de talán majd úgy, hogy a közepétől a végéig, vagy valamilyen trükkel. Itt talán inkább koncentráljunk arra, hogy a vége azért ott legyen, mert hogy ott van egy ilyen nagy dramaturgiai döntés, ez egy igazán ilyen filmzenei zárás. Úgyhogy talán mondhatjuk azt is, hogy itt a vége fontosabb, mint az eleje.
0: Na, akkor először is elkezdjük mutatni. I Am Young, At the Edge of Your World. És akkor itt van egyébként Young, zeneszerző, közben a műsorban, akkor egy picit lehet úszkálni ebben a dalban is, itt még most.
1: Persze, persze. Okay.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: most visszaúszunk a dalba, I Am Young, At the Edge of Your World című dalnak közeledik az az utolsó egyperces része, amiről mondasz akkor még egy-két szót, hogy most tulajdonképpen mi jön itt a dalban?
1: Amit ennél a dalnál még nem mondtam el, hogy valójában ez egy későbbi, ennél sokkal sötétebb és agresszív projektnek a finomra áthangszerelt változata. Így módon a dal végén ez az extatikus gitár kitörés, vagy ilyen feloldozás, vagy összefoglalás, ez egy ilyen előfutára valójában egy következő anyagnak, ahol ugyanez a szám, ugyanezzel a dallamvilággal megjelenik, de már sokkal agresszívabb hangszerelésben. Ez valójában egy játék volt a részemről. Kipróbáltam, hogy működik-e ilyen környezetben is, és meglepődve tapasztaltam, hogy teljesen természetesen működik, így is. Úgyhogy ezért akartam belerejteni ebbe a lemezbe egy kicsi kitekintést a jövőre, hogy a következő anyagnál már a hallgató érezze, hogy áhá, szóval, hogy így jutottunk el idáig.
0: Mutatjuk ezt a részt is.

0: The Edge of Your World című dal végét is meghallgattuk, és itt vagyunk még egy búcsúra. Itt van Young, aki egyébként zeneszerző, így tudlak talán legegyszerűbben bemutatni téged.
1: Igen, ez talán mindig igaz volt, és mindig igaz lesz, mert hogy ezen kívül már mást nehéz definiálni.
0: Zsebre teszem azt a gondolatot, amit még a beszélgetés elején mondtál, hogy nem hiszel a befejezésekben. Egyrészt ezt is mondtad, és hogy nem a tiéd az a dal, ami született, hanem egyszerűen megszületett. Itt most a Szara lemez kapcsán Szara lemeze született meg körülbelül.
1: Igen, illetve az ő története talán.
0: Van olyan hangvillantás, amit még így azt mondod, hogy zárásként mutassunk, és egyfajta ilyen fény felé ívelő.
1: Hát valójában amúgy egy remek kompromisszumos, ilyen rádiós kompromisszumos zárási lehetőség az, hogy a right place, right time, azaz a lemeznek az utolsó és legbékésebb, legharmonikusabb, legmegbékélőbb anyaga bárhol felkeverhető és lekeverhető. Valójában egy olyan Arvo Pärt nevű kortárs zeneszerzőnek a zeneszerzési technológiáját alkalmaztam, ami miatt az egész szám egy folyamatosan változó, virágzó, fluktuáló anyag, és nincs olyan strukturális kötöttsége, mint mondjuk az eddigi számoknak. Ez csak egy ilyen hangulat, mint egy absztrakt festmény, amelyiknek nézed különböző részeit, de valójában bármeddig nézheted, ugyanazt az atmoszférát fogja adni, úgyhogy ez szerintem egy remek zárás lesz a végére.
0: Nagyon jó. Akkor ezzel zárunk. Young volt itt a műsorban, és örülök, és köszönöm szépen neked.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, egy élmény volt.

elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt, Young volt a vendégem, és az I Am Young produkció kapcsán beszélgettünk. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Ana egyszerű kerek. Ma kirándulok, szólt a jóisten, na gyerünk, segítsetek. Nem kell sár, nyakkendő se, elég egy kabát, s az angyali

York 55, Café Etüd, zeneszerzők meg egyebek, ez a törzs helyük, és betoppan az öreg úr, és köszön egy jó nagyon. Én bemutatkozom, kérem, a jó Isten vagyok. A zeneszerzők kedvesek, ők úri emberek, helyel kínálják a kávéhű, a füst remeg, teját, ha tetszik,

Júliával. Nagyon szeretem. Én férfi módra megvallom. Meg is könnyeztem. Valami operát, vagy operettet, vagy valami modernet. Lehet mai a környezet, de klasszikus.

éppen süt a nap, ma megint másról beszélgetnek, férfi hangulat. A jó Isten köhint egyet, már megbocsássanak, de a Rómeó a Júliával, hát mondják, mit szólnak? A zene kéne, uraim, gyönyörű szép zene, s ha önök nem vállalják, hát akkor ki a fene? De egy szerző szól, most nem bírok, most szerelmes vagyok. Most én sem, így egy másik, én reklámot írok. Én fekete listán vagyok, sóhajt egy göndör harmadik, és hátra néz, kicsit dilis, már rég nem figyelik. Zenés filmet nem írunk, napi 30-40 jegy. A közönség a moziba most háborúzni megy, de odaöl a legöregebb, s a szeme úgy nevet. Én megmondom, uram,

Lenik, és becsusszan a fény, egy gyönyörű árnyékállat, kis színésznő szegény. Körülnéz, hunyorog, s halkan kérdezi, Leonard, otthon a zongorát veri,

Es leer, es radio, es varmen toramen. Soy oistan, kointedjet, tudja, kedvesem. Egy zeneszerző, egy nagyon jó, az kéne nekem. A Romeo, te Júliával azt nagyon szeretem. Ha tudna valakit, én most megrendelem. Hát Leonard, szól Maria, ő zseniális zenész. Csak tessék velem jönni, csak két utca az egész. És elköszönnek, s a szerzők mondják, gratulálunk, remek, s mosolyognak.

Sen vannak sietne, mert sürgős a dolog. A tűsarok kopog, a jó Isten csosszog. Maria szól, megérkeztünk, ez az a ház. S az ablak nyitva, besüt a nap, valaki zongoráz. De a jó Isten most azt mondja, én mégsem mennék be.

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: nem is emlékeznek ránk.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: hónapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.